Jó reggelt kívánunk! Szombat van, méghozzá augusztus 15-e, tehát ugye ünnep, ezért egyébként ma a Moravidéki Magyar Rádióban ugye hírek sem lesznek. Természetesen, ha valami történik, azt akkor mindenképp követni fogjuk majd. No, de először is akkor még egyszer kívánjunk jó reggelt! Nézzük a reggeli csapatot, és Lebárta Adol lesz a hangtechnikus, a zenéket Lebárta Adol vagy Király Boglárka válogatja. Mindjárt kiderül. Király Boglárka. Jó, akkor ezt is tisztáztok, úgyhogy jó reggelt, jön Vastag Tamás. Állj meg világ című dalát fogjuk hallani, aztán jövünk is vissza.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Az elmúlt két évtized sikernövénye a kiskertben, a gyerekek kedvence az amerikai kékáfonya. Az első egy-két fajta után mára már olyan fajta választék áll kedvelői rendelkezésére, hogy abból választani is nehéz. Mint minden növény esetében az idei nyár e növény számára is nehéz volt, hiszen a termésképzéshez rengeteg vízre van szüksége, s ami a legfontosabb, hogy most, amikor már letermet, akkor sem szabad öntözését abbahagyni, mert ebben az időszakban alakulnak ki az új vesszői hajtásai. Aki csak teheti, naponta öntözze meg kétszer is a bokrait, akinek nincs erre lehetősége, emelje meg a napi szinten kijuttatott víz mennyiséget, mivel ugyan termés már nincs a bokrokon, de azok tovább dolgoznak. A földből most előbújó hajtáskezdemények mindig világosabbak, de ügyeljünk arra, hogy világos zöldek legyenek, s ne sárgák vagy szintelenek, mert akkor baj van. Ha ugyanis áfonya bokraink vesszői vagy újonnan megjelent hajtásainak színe eltér a megszokott zöldtől, akkor gondoljunk azonnal az áfonya ültetés alfájára és omegájára, a savanyú talajra. Az áfonya ugyanis köztudottan a lazadt talajszerkezetet szereti, a kötött talajt nem kedveli. Ültetésénél fontos, hogy a legjobb minőségű tőzeget használjuk, amelynek pH

Ha értéke 4,5 és 5,5 között kell, hogy legyen, alacsonyabb lehet, de magasabb ne. Ügyeljünk arra, hogy a sima tőzeg egy idő után kötötté válik. Térségünk közismert áfonya termesztője Niki évek óta nem csak bokrokat forgalmaz, hanem receptet is ajánl az általa használt földkeverékekhez. Szerinte az a legjobb, ha az alap úgy 60-70% fehér litván tőzeg, amelynek pH értéke 4,5 és 5,5 között van. Aztán ehhez kerüljön úgy 30-40% kókuszrosttal kevert perlit. A perlit legyen közepes vagy nagyméretű. Ahogy süllyed a talaj a bokrok alatt, akkor ezzel a keverékkel kell pótolni a hiányt. Amire ügyelni kell, az az, hogy a bokrokat nem szabad mélyre ültetni. Amikor kivesszük az edényből, nézzük meg, mennyire erős a gyökérzete. Az erős, kemény gyökérzetet lazítsuk meg egy szikével több oldalon pár milliméter mélyen bevágva abba. Konténeres áfonyát a fagyos időszakok és a nyári kánikula kivételével bármikor lehet ültetni. De figyelembe véve a növény fejlődési dinamikáját, virágzás után, amikor a pici bogyók elkezdenek fejlődni, már nem javasolt a bokor átültetése. A növény ekkor már maradjon ott, vagy abban az edénybe, amiben addig volt, és koncentráljon a termés fejlődésére. Amikor letermett, akkor ősszel, már mint most, ismételten eljön ültetésének az ideje. Az áfonya egy olyan növény, amely igen jól bírja a konténeres termesztést. Számára ma már speciális olyan edényeket is kifejlesztettek, amelyek alatt nem áll meg a pangóvíz. Ezekbe ültethetők át majd most a megvásárolt 2-3 éves kis bokrok. A konténerek színe azért fehér, mert a fekete edényekben a nyári hőségben könnyen belefő a növény gyökérzete. Kedves hallgatóink, mivel unokáim nagy áfonya kedvelők, elárulom, hogy a régi Blue Crop Blue Joy fajta mellett rendkívül jó a tapasztalatom a Valor és a Chandler fajtákkal, de ezeken kívül is számos jó fajta áll még a lerakatokban az áfonya kedvelők számára.

Ma ugye nagy boldog asszony napja van, szombat is van, meg augusztus 15-e, ugye. És persze, Mária névnapot is ünneplünk. A Mária pedig bibliai név. Eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata pedig vitatott. A latin Mária névváltozatnak igen sok származék alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Tehát, kedves Máriák, boldog névnapot kívánunk! Egyébként pedig ma még az Alfredok és a Napóleonok is ünnepelhetnek, úgyhogy névnaposoknak akkor boldog névnapot kívánunk, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot. Egyébként csak egy zárójelben gyorsan akkor tegyük hozzá, hogy ugye Napóleonok is ünnepelhetnek, ugye többek közt például ezen a dátumon született Bonaparte Napóleon korszikai francia hadvezér 1769-ben. Érkezik Anne and the Barbies, meg a gombóc.

3 perc múlva pedig 6 óra lesz már, úgyhogy jó reggelt kívánunk, és ha 6 óra lesz, akkor az ugye azt is jelenti, hogy jövünk majd az információkkal. Tehát mindjárt kiderítjük, hogy milyen időjárásunk lesz.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Na jó reggelt akkor. És nézzük is, hogy milyen lesz az időjárásunk. Hát 6 óra van ugye, szombat és nagy boldogasszony napja, tehát augusztus 15-e. Na és a következőt mondják most először is Szlovéniára a meteorológusok, hogy ma derült napos időjárásunk lesz. Némileg is keleti irányú szélre azért majd lehet számítani. A hőmérséklet a mai nap folyamán 30 és 35 fok közt alakul. Muravidéken ma derült lesz az égbolt, 33 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Holnap is többnyire derült napos időjárásunk lesz, némileg is délnyugati irányú szélre lehet majd számítani. Délután egyébként a hegyvidékeken, tehát a magasan fekvő helyeken, ott már valamilyen kis záporok, zivatarok azért kialakulhattak. A reggeli hőmérséklet az 12 és 18 fok közt alakul, a nap folyamán 31 és 36 fok közt lesz majd a csúcsérték. Hétfőn változóan, enként túlnyomóan felhős, borult időjárásunk lesz, és csapadékok is jelentkeznek, majd záporok, zivatarok is kialakulhatnak, és ezeknek a sűrűség ugye délután majd több lesz, tehát délelőtt helyenként, délután pedig már szinte mindenütt lehet majd csapadékra számítani. Kedre viszont a felhőzet majd felszakadozik, de a délután folyamán azért még helyenként kisebb csapadékok előfordulhatnak, és valamivel hűvösebb is lesz. Tehát két nap még szép időjárásunk lesz, úgyhogy ezt akkor mindenképp ki kell ugye használni. Egyébként holnap hajnalban Muravidéken kisé felhős lesz az égbolt, 15 fokra lehet majd számítani, majd pedig délután kisé felhős égbolt mellett 33 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Ma és holnap is tengermelléken vörös, Szlovénia többi részén pedig narancssárga riasztás van érvényben, ugye a természetben a tűzveszély miatt, úgyhogy erre tényleg figyeljünk oda, hát ugye halljuk, látjuk, hogy például milyen események történnek Horvátországban is már, ami ugye a tűzeket illeti. Nézzük akkor most a hőmérsékleteket is országszerte, hogy akkor most jelenleg hogy alakulnak. Krány 16 fokos, Tiglath-Pedericán 11 fokot mérnek, Ljubljanában 16 fok van, Maribor 12 fokos, Muraszombat 11, Ptuj jelenleg 10, Celjében 11 fokot mutatnak a hőmérők. Koper 23 fokos, Goricskon 22 fok van, Lendván 12 fokot mérünk, Portoros pedig 18 fokos. Magyarországra pedig akkor a következő az, amit mondanak a meteorológusok. Hát először is nézzük a mai napot. Tehát ma döntően felhőtlen napos időre lehet számítani. Csak a keleti és a keleti tájakon képződhet átmenetileg kevés komoly felhő. Csapadék kizárt. A délire forduló szél főleg a délalföldön, illetve az Észak-Dunántúlon élénkül meg. Délután a jellemzően 32 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este 16-28 fok közötti értékek valószínűek. Zalaj és Vas megye fölött pedig derült lesz az égbolt, 34 fok várható. Vasárnap, vagyis ugye holnap. Többnyire derült, napos idő várható. Késő délutántól az északnyugati tájak felé érkezhet némi felhőzet, estétől a határ közelében néha előfordulhat zápor, zivatar. Déli szél megélénkül. Délután általában 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap hajnalban Zala és Vas megye fölött is derült lesz az égbolt, Zalára 15, Vas megye 16 fok várható, aztán délután mindkét megye fölött kissé felhős lesz az égbolt. Zala 35, Vas megye 36 fok várható. Hétfőn északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, déli szél néhol megélénkül. Majd északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. És hát ugye zápor, zivatarra az ország egész területén lehet majd számítani hétfőn. De szinte kedden is, viszont akkor inkább már csak a keleti ország részben, ugyanis reggelre nagy területen csökken a felhőzet, majd napos, gomoly felhős idő várható. És ugye a keleti tájakon lehet még eső. Mi pedig megnézzük a hőmérsékleteket. Véges Csabán 15 fok van, Budapest 19 fokos, Debrecen 16, Győr 13, Pécs 18, Sármellék 13, Siófok 17, Szeged 15, Szolnok 16, Szombathely 12, Lenti 10, Keszthely 12, Nagykanizsa pedig jelenleg 13 fokos. És akkor nézzük még az utakat.
2: Közlekedési hírek.
1: Uravidéken most zökkenőmentesen halad a forgalom, szerencsére komolyabb fennakadás nincs. Viszont ha Maribor felé tartóaknak, akkor elmondjuk, hogy óvatosan, méghozzá a Lenárti csatlakozásnál, ott ugyanis valahogyan egy állat került most az úttestre, úgyhogy ott azon a szakaszon mindenképp óvatosan. Egyébként pedig torlódik a forgalom Angruskovjai határát kellőn, tehát Horvátország irányában, ott nagyjából 2 kilométeres sor torlódott össze. Úgyhogy akik arra tartanak, akkor erre mindenképp számítani kell. Egyéb fennakadásokról pedig jelenleg nincs hír, úgyhogy mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén élő szentmise közvetítéssel várjuk a hallgatóinkat a Muravidéki Magyar Rádióban. A turniscsei plébánia templomból közvetített ünnepi szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A szertartást Stihet Szimon dobronaki plébános celebrálja.

6 óra 18 perc a pontos idő, és a szombat van augusztus 15-e. No, egy információ akkor most az autósoknak, akik Muravidéken autóznak, az pedig az, hogy ma Muraszombat körzetében mérik majd gyakrabban az autók sebességét a rendőrök, vagyis ott lesz ugye előre bejelentett sebességellenőrzés. De ez nem jelenti azt, hogy másút nem mérhetnek, úgyhogy, ahogy mondani szoktuk, legegyszerűbb megoldás az, ha mindenütt betartják a szabályokat, és akkor nem lesz gond. Hát egyébként szombat van, hétvége, meg egyébként ugye ünnep is van, nagy boldog asszony napja, erről azért majd még hallani fogunk a mai délelőtt folyamán, meg hát ugye szentmisét is majd hallhatnak még hozzá 8 órától, és Turnéscséről magyar nyelvű szentmisét, tehát, de viszont most Cserovszki érkezik, és ha mindenki alszik.

Nagy horvátországi tüzekről azért lehetett hallani tegnapi nap folyamán többször is itt a Moravidéki Magyar Rádióban. És hát azt is említettük, ugye, hogy Omisnál azért eléggé kritikus volt a szituáció. Ott azért sikerült kordába terelni a tüzet. Majd ugye jött egy nagyobb tűz, ami Peljásász-félszigeten jelentkezett. Mostanra már akkor azt is sikerült kordába tenni a tűzoltóknak. Ez mindenképp azért jó hír. Zadárnál is egyébként tűz keletkezett, illetve Dugi is, de ott is mind a kettő tűz most jelenleg kontroll alatt van, úgyhogy azért ezek így jó hírek, reméljük, hogy azért több nem lesz. Ugye Szlovéniában ma és holnap is nagy részt, Szlovénia nagy részén narancssárga riasztás van érvényben, a tenger melléken pedig vörös, úgyhogy nagyon figyeljünk oda ezekre a dolgokra, mert láthatjuk, hogy nagyon gyorsan gondok lehetnek belőle. 6:24 perc a pontos idő, és hamarosan, tehát 6:30 perckor várjuk Önöket reggeli terepjáróval, és benne pedig egy témával.

0: Következik tehát akkor a reggeli terepjára, benne pedig, hogy említettük, egy téma várja önöket. Na nézzük is akkor, hogy melyik ez a téma. A Moravidéki Helyi Fejlesztési Fundáció koordinálja a nyári jótékonysági akciót, amelynek keretében taneszközöket gyűjtenek a hátrányos szociális helyzetben élő iskolások számára. Az egy évtizedes múltra visszatekintő akció során a Moravidéken 2000 gyermeknek nyújtottak segítséget. A szervezők szerint idén csak nem 400 gyermeknek van szüksége ilyen jellegű segítségre. Az akció 2026. augusztus 28-áig tart. Lendván az ajándékcsomagok egyik gyűjtőpontja a Népi Egyetem, a másik pedig a Spár üzletközpontban van. Az akció jelentőségéről, az adományokról és azok leadásáról Rahela Hajnik Kelencet, a Népi Egyetem igazgatóját kérdezte Fehér Ilona.
1: Akciji smo se pridružili na pobudu LRF Pomurje, zaradi tega, ker oni so iskali tudi točke zbiranja.
2: Az akcióhoz a Moravidéki Helyi Fejlesztési Fundáció kezdeményezésére csatlakoztunk, amikor a taneszközök ajándékozásához moravidéki gyűjtőpontokat kerestek. Mindenféle taneszköz gyűjtünk, színes ceruzákat, filctollat, füzeteket, iskolatáskát, hátizsákot, rajztömböket, tempera és vízfestéket, tehát mindent, amire egy tanulónak az iskolában szüksége van. A gyűjtőpont minden munkanapon 8 és 14 óra között van nyitva. Megbeszélés alapján később is átvesszük a csomagot, mivel az adományozás nemes cselekedetét felkaroló akciót nagyon fontosan tartjuk. Ebben az akcióban mindenki részt vehet, hiszen egy füzet nem kerül sokba, ugyanakkor kimutathatjuk szolidaritásunkat azokkal szemben, akiknek nem kerül, vagy nem áll módjukban, hogy gyereküknek motivációként eredményes tanévkezdést biztosítsanak.
3: Nyilatkozta Rahela Hojnik Kelenc, a Lendvai Népi Egyetem igazgatója. Az intézetben tehát minden munkanapon 8 és 14 óra között lehet leadni az adományokat. A Spár üzletben egy külön kosárban gyűjtik a taneszközöket. A nemzetiségileg vegyesen lakott területen belül még Pártosfalván gyűjtenek az ajándékos füzetet akció eredményességéhez. Adományaikat a Kocljevina intézetben adhatják le. Taneszközökön kívül pénzadományokat is gyűjtenek, amelyen az akció végén hiányzó vagy elfogyott cikkeket vásárolnak. A pénzadományokat a Lokálna Razvojna Fundácia za Pomurje, azaz a Moravidéki Helyi Fejlesztési Fundáció számla számára lehet átutalni, amit a fundáció honlapján találnak meg.
0: 6:34 perc a pontos idő, és ez volt akkor a reggeli terepjáró. Ugye tudják, megtalálják honlapunkon is teljes terjedelemben, és más terepjárókat is, meg ugye más műsorokat is. És sok minden másra is jó a honlapunk, úgyhogy használják bátran. mmr.si. Ha jól induljon a reggel, jöjjön egy kis zene. Itt lesz a The Connells, meg a Magashegyi Underground is.

Augusztus 15-e van, és augusztus 15-e, hogy már többször is elmitettük, nagy boldog asszony napja. Katolikus egyház egyik legnagyobb Mária ünnepe. Ezen a napon Szűz Mária mennybevételét ünneplik. Katolikus tanítás szerint Mária földi életének befejezése után a testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Az ünnep rendkívül régi, Jeruzsálemben már az 5. században megemlékeztek Mária égi születésnapjáról. Keleten eredetileg Mária elszenderülésének ünnepeként ismerték, Rómában pedig a 7. században terjedt el. 12. Pius pápa 1950-ben hirdette ki hivatalos katolikus hitéletként Mária test szerinti mennybevételét. A magyar történelemben különösen fontos ez a nap. Hagyomány szerint Szent István király nagy boldogasszony oltalmába ajánlotta Magyarországot, innen ered Szűz Mária patrona Hungáriai, vagyis Magyarország égi pártfogója elnevezése is. Érdekesség, hogy Szent István éppen a nagy boldogasszony napján, 1038. augusztus 15-én hunyt el. 5 nappal később, augusztus 20-án pedig már magát Szent István királyt ünnepeljük majd, ugye? Nagy boldogasszonyhoz számos népi hagyomány is kapcsolódott. Régi paraszti világban augusztus közepe fontos határnapnak számított, ekkora már javában zajlott a betakarítás, és lassan közeledett az ősz. Máriához kapcsolódó népi vallásosságban különösen nagy szerepet kaptak ezen a napon a virágok és a gyógynövények, ezért több vidéken virágot, füvet, gyógynövényt vittek a templomba megszentelni. Nagy boldogasszony napjától szeptember 8-ig kis boldogasszony, vagyis Szűz Mária születésének ünnepéig tartó időszakot a magyar néphagyomány két asszony közenéven ismeri. Ez az időszakhoz számos gazdasági és háztartási szokás kapcsolódott. Hagyományosan alkalmasnak tartották például bizonyos gyógynövények gyűjtésére, tojások eltevésére, illetve különböző téli készletek előkészítésére. Nagy boldogasszony egyben számos magyar templom és búcsújáróhely kiemelt ünnepe. Több templom és székesegyház ezen a napon tartja búcsúját. Magyarországon pedig augusztus 15-e a katolikus egyház parancsolt ünnepei közé tartozik. Kis érdekesség talán még, nagy boldogasszony elnevezés sajátosan erősen kötődik a magyar vallási hagyományhoz. Szeptember 8-án következik kis boldogasszony, Mária születésének ünnepe. December 8-án pedig a szemplőtelen fogantatás ünnepe. A magyar névi kalendáriumban a különböző boldogasszony napok évszázadokon keresztül az esztendő fontos tájékozódási pontjai voltak. Mi pedig menjünk akkor tovább, jön Ákos Orsival, és jön a 7 másodperc.

Szlovéniában is ugye különösen jelentős ünnep augusztus 15-e Mária mennybevételének napját, ugye Slovenul Marinov Nebovzetje, a népi hagyományban pedig Velikismáren vagy Velika Masa néven ismerik, tehát ugye nagy mise. Az ünnephez évszázadok óta a zarándoklatok kapcsolódnak, az egyik legfontosabb helyszín Brezje, Szlovénia Nemzeti Mária kegyhelye. Ennek történelmi jelentősége is van. 1992. augusztus 15-én itt ajánlották a szlovén népet Szűz Mária oltalmába, és ezt a felajánlást nagy boldog asszony napján azóta minden évben megújítják. Hát egyébként ugye akkor még egy közös pont például ugye Magyarországgal. Nagy ünnepségeket és zarándoklatokat tartanak más Mária kegyhelyeken is, például Pújszka Gorán, Sveta Gorán, de Muravidéken és Grádon is például fontos ünnep a Velikismáren, illetve ugye Turniscsén is hagyományosan, oda is akkor mindig zarándoklatok vannak, és ugye szentmisék is, és természetesen majd hallani is fogjuk a magyar szentmisét 8 órától itt a Muravidéki Magyar Rádióban. No, a szlovén néphagyományban augusztus 15-ét ugye Velikismárennek, szeptember 8-át Mária születésének ünnepét pedig Málismárennek nevezik. Két Mária ünnep közötti néhány hét hagyományosan a zarándoklatok időszaka volt. Az ünnephez egyes vidékeken a virágok és gyógynövények megáldásának hagyománya is kapcsolódott. És mindenhez hozzátehetjük, augusztus 15-e Szlovéniában nem csak jelentős egyházi ünnep, hanem ugye országos munkaszüneti nap is. Tehát ezért ma például nem, illetve hát szünetelnek a hírek is itt a Muravidéki Magyar Rádióban. De a zene az nem, úgyhogy jön Felébredni másod című dal, jön Flor Tomi.

Azt mondod, az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod, hogy sosem elég a jobból, de mégis jóval többet beszélsz a rosszról. Most ledobok mindent, ami gátol, lelépek, hogy többet lássak a világból. Sok a gond, fogok pár titkot, mint egy csomagot, és ott hagyom valahol, hogy robbanjon egy jó.

3 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy mi is egy kis zenével folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádióban. Aztán a következő órában ugye fellapozzuk majd például az évforduló naptárat, és megnézzük, hogy milyen események fűzhetők még a mai dátumhoz. Ilyen nagy boldogasszonyról már azért szóltunk többször is, meg majd persze lesznek információk is, úgyhogy maradjanak továbbra is velünk, és ugye még egyszer felhívjuk rá a figyelmet, hogy 8 órától pedig magyar nyelvű szentmise, méghozzá Turnissérrel, ugye az egyik Mária Zarándok helyről, úgyhogy számítunk továbbra is a figyelmükre.

0: Hop Kids.
1: Fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz. Halványul a vágy, ha magányomba mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyen szín a szürkületben, engedi az aurát. Ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva élek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogból élek.

Augusztus 15-e van, és ugye belelapozunk most az évforduló naptárba. Nagy boldog asszony napja van, erről már szóltunk akkor részletesebben is. És ezzel kapcsolatban megemlítettük ugye azt is, hogy ezen a napon 1038-ban, tehát 988 évben ezelőtt Esztergomban elhunyt első Szent István, Magyarország első királya. Augusztus 15-e egyébként az év 227. napja, tehát 138 nap maradt még ebből az évből. És ugye akkor az érdekességek, amelyek még ehhez a dátumhoz fűződnek, illetve események, például a szlovén zeneszerző Gustav Ipavec 1831-ben ezen a napon született. De Uroš Kodelja, szlovén kajakos is ezen a napon látta meg a napvilágot 1974-ben. És ugye akkor a mai napon azt is már megemlítettük a hajnali órákban, hogy Bonaparte Napóleon is ezen a napon született, korszikai francia hadvezér. 257 éve született, és ugye ma Mária névnap van, de ugye Napóleonok is ünnepelhetnek. 57 éve megkezdődött a legendássá vált Woodstocki Rock Fesztivál 1969-ben. Párizsban pedig Loyola Ignác teológus és pap megalapította a jezsuita rendet Jézus Társasága néven 492 évvel ezelőtt 1534-ben. Bátori Gábor erdélyi fejedelem 1589. augusztus 15-én született. Johann Nepomuk Mälzel feltaláló és mérnök, a metronom kifejlesztője 1772-ben született, augusztus 15-én. Elvstük Mária Honvéd főadné, aki nőként harcolt 1848-ban, és akinek élettörténetét Jókai Mór jegyezte fel, 196 éve született. M. Waldo Henschett pedig szabadalmaztatta a fogorvosi széket 1848-ban, vagyis 178 évvel ezelőtt. Jacques Ibert, francia zeneszerző, 136 éve született. És ezen a napon, 1944-ben, tehát 82 évben ezelőtt, Bulgáriában, augusztus 15-én megszületett Sylvie Vartan. Sylvie Vartan pedig bulgár származású francia, énekesnő és színésznő is. Úgyhogy jöjjön is Sylvie Vartan, tőle most a Nikolász című dalt fogjuk hallani, aztán jövünk vissza eseményekkel.

Szebi, Artán telt ezen a napon, született, és ezen a napon született Hunyadi Sándor, a regény és drámaíró is. 136 évvel ezelőtt például a Vörös Lámpásház, vagy a Lovagias ügy, ezek ugye mind az ő nevéhez fűzhetnek. Lillian Carter, First Mother, Jimmy Carter, amerikai elnök édesanyja, 128 éve látta meg a napvilágot, úgy szintén ugye augusztus 15-én. 112 éve megnyitották a forgalom előtt a Panama csatornát, amely elsőként egy amerikai hajó halott át. 1914 ügy. Judy Kassab, magyar-ausztrál festőművész, grafikus, 106 éve született. Tilly Endre, világbajnok magyar vívó, edző, szakíró, 104 éve született. Oberndorfban pedig felszentelték a csendesi emlékkápolnát, ugye a Stillenacht Gedächtniskapellát, ott szólt először a csendesi, 89 évvel ezelőtt pedig akkor felszentelték, 1937-ben. Függetlenné vált India Nagy-Britanniától, majd a volt gyarmat ketté szakadt Indiára és Pakisztánra. 79 évvel ezelőtt történt, 1947-ben. 73 éve pedig, tehát 1953. augusztus 15-én megszületett Szűcs Judit, énekesnő. Jön akkor Szűcs Judit, és itt van tőle a Soha nem elég.

Szűcs Judit volt, tehát ez szintén ugye a mai nap születje, augusztus 15-én látta meg a napvilágot. 65 éve pedig megkezdődött a berlini fal építése 1961-ben. Jennifer Lawrence, Oscar-díjas amerikai színésznő, mondjuk a napos oldalból is ismeretjük, ugye az Éhezők viadalából, de számos filmet felsorolhatnak, ma ünnepli 36. születésnapját, 1990-ben született. Giorgio Perlasca olasz kereskedő, aki ezrek életét mentette meg 1944-ben Magyarországon, 34 évvel ezelőtt hunyt el. Macbeth skót királyt meggyilkolta Duncan király fia, 1057-ben, 969 évvel ezelőtt tehát. Első Ulászló és Brankovics György szerb despota titokban megkötötte II. Murát követeivel a váradi békét 1444. augusztus 15-én tehát. A török porta pedig megerősítette Báthori Gábor erdélyi fejedelemségét. 1680 történt ez. Erdélyben így akkor Vetlen Gábor fejedelem másodszor indult cselekével, II. Ferdinánd ellen, csak kicsit később, 1623-ban, tehát 403 évvel ezelőtt. Sir Walter Scott, skót író, 255 éve született. Az Ivanhoe vagy a Robro is hozzáfűzhető. Na és augusztus 15-én történt az is, amikor minden diplomáciai kapcsolat megszakadt az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország között. Ez 1918-ban történt, tehát 108 évvel ezelőtt. Oscar Peterson, 7-szeres Grammy-díjas zenész, legismertebb jazz zongoristák egyike, 101 éve született. Na és ezen a napon elhunyt Lukács Pál, azaz Paolo Lucas, az egyetlen magyar Oscar-díjas színész, aki Catherine Hepburn, Elvis Presley és James Dean mellett is szerepelt, és többek közt Hitchcock is rendezte. 55 évvel ezelőtt hunyt el. 54 éve pedig megszületett Ben Affleck, amerikai színész. Ugye, teljes neve Ben Géza Affleck, mert a szomszédjukat Gézának hívták. 1972-ben született Ben Affleck. Meghalt Vitéz Nemes, Belenyési Hepes Aladár vadászpilot, a Pumák parancsnoka 38 évvel ezelőtt. Kubik Petra, színésznő pedig ezen a napon született, méghozzá 37 évvel ezelőtt, 1989-ben. Úgyhogy jön is, Kubik Petra itt van tőle a Bolyongók című dal.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: A szülinapos Gubik Petrát hallhattuk, tehát itt a Muravidéki Magyar Rádióban mi most információkkal folytatjuk, és jöjjön is akkor a szlovéniai időjárás előrejelzés. Hát ma derült napos időjárásunk lesz. Némi kis keleti irányú szélre lehet számítani azért az országban. A hőmérséklet délután 30 és 35 fok közt alakul majd. Muravidékre derült égboltot, 33 fokot jósolnak. Holnap is többnyire derült, napos és meleg időjárásunk lesz. Némi kis délnyugati irányú szélre is lehet számítani. Délután pedig a hegyvidékeken, tehát a magashegyekben, ott már előfordulhatnak kisebb záporok, illetve zivatarok, úgyhogy a hegyi túrákat akkor így kell tervezni. A reggeli hőmérséklet holnap 12 és 18 fok közt alakul, a nap folyamán 31 és 36 fok közt lesz a csúcsérték. Hétfőn viszont akkor már változóan, helyenként túlnyomóan felhős, borult időjárásunk lesz. És csapadékok is jelentkeznek, záporok, zivatarok, és egyébként a délutáni órákban lesz ezekből több. Kedre azonban felszakarozik a felhőzet, azonban délután még helyenként előfordulhatnak majd csapadékok, záporok, zivatarok formájában is akár. Valamivel hűvösebb is lesz. Holnap hajnalban Muravidéken 15 fokra számíthatunk, kicsi felhős lesz az égbolt. Délutánra kicsit megnövekszik majd a felhőzet, de 33 fokra lehet majd így is számítani, és azért túlnyomóan ugye napsütésre kell készülni még a holnapi nap folyamán is. Kétszer már leemlítettük, elmondjuk akkor harmadszor is, hogy a Szlovéniában ma és holnap is a tenger melléken vörös, mindenütt másod pedig narancssárga riasztás van. Érvényben még hozzá természetben keletkezhető tüzek miatt, ezért ugye nagyon óvatosan a természetben, főleg a tűzzel. És hát ne gyújtsanak tüzet, ha nem feltétlenül muszáj. Hőmérsékletek: Krány 16 fokos, Triglav-Kedericán 12 fok van, Ljubljanában 17 fokot mérnek, Maribor is 17 fokos, Muraszombat 16, Ptuj jelenleg 14, Celjében 12 fokot mérnek, Koper 22 fokos, Goricskon 24 fok van, ismételten előjött ez az érdekesség, mi néha-néha így előszok fordulni, hogy azért Goricskon sokkal magasabban van a hőmérséklet, mint például Lendván, ahol most 13 fokot mérünk. Portoros 18 fokos. Na és akkor Magyarország, és nézzük az előrejelzést. Ma döntően felhőtlen napos időre lehet számítani. Csak a keleti és észak-keleti tájakon képződhet átmenetileg kevés komoly felhő. Csapadék pedig kizárt. Délire forduló szél főleg a délalföldön, illetve az Észak-Dunántúlon élénkül meg. Délutánra jellemzően 32 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este 16 és 28 fok közötti értékek valószínűek. Zalai és Vas megyére pedig derült égbolt, 34 fok várható. Holnap többnyire derült, napos idő várható, késő délutántól pedig az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől a határ közelében néhol előfordulhat már zápor, illetve zivatar. A déli szél megélénkül. Délutánra általában 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap hajnalban Zala megye 15 fok, Vas megye 16 fok, és mindkét megyére derült égboltot jósolnak. Aztán délutánra néhány kis felhő majd megjelenik az égbolton, úgyhogy Zala és Vas megyében is kissé felhős lesz az égbolt. Zalára 35, Vas megyére 36 fok várható. Hétfőn pedig északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan előfordulhat a zápor, zivatar, a déli szél néhol megélénkő, majd az északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. És hát ugye az ország egész területén szinte bárhol előfordulhat zápor, illetve zivatar. No, a hőmérséklet pedig nagyjából 27-28 fok körül alakul majd ugyanúgy, mint Szlovéniában, tehát egy kicsit azért enyhébb lesz az időjárásunk. A 20-27 egyébként eléggé kellemes. Kedden reggelre nagy területen csökken a felhőzet, majd a napos, gomoly felhős idő várható. Egyébként Magyarországon még lehetnek majd záporok és zivatarok, ami a keddi napot illeti, viszont ez ugye akkor az ország keleti részére vonatkozik. Mi pedig nézzük a hőmérsékleteket. Békés Csabán 19 fok van, Budapest 20 fokos, Debrecen 19, Győr 15, Pécs 18, Sármeleg 15, Siófok 18, Szeged 20, Szolnok 18, Szombathely 14, Lenti 12, Keszthely 15, Nagykanizsán pedig 19 fok van. Mi pedig nézzük még akkor meg, hogy mi a helyzet az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidéken zavartalan a forgalom, tehát fennakadásokról nincs hír, viszont ugye említettük Nagy Boldogasszony napja van, ezért ugye rendezvény van Turnisen, onnan majd Szentmisét is hallhatunk, viszont ott ugye a való egy részében a forgalom elől zárva van ugye az utak, és akkor ott táblák jelzik, hogy merre kell menni. Na, a távolabbra tartóknak pedig a Steyr autópályán egy sáv zárva van, méghozzá a Celjei csatlakozásnál Ljubljana irányában, ott baleset történt, és ott torlódik a forgalom. De torlódik a forgalom másutt is, például a Podravskai autópályán, a Gruskói határátkelő előtt Horvátország irányában ott 2,5 kilométeres kamionsor, és autósor torlódott már föl. Gorenszkai autópályán a Karavanka alagútja előtt Osztri irányában 1 kilométeres sorban, ott ugyanis történt egy baleset a Karavánkák alagútjában, úgyhogy mindkét irányban most zárva van az alagút, valamint ebből következik, hogy Szlovénia irányában pedig 5 kilométeres kocsisor torlódott már föl. Brezovicánál Koper irányában, valamint Unecnél és Posztonynánál Koper irányában szintén torlódások alakultak ki a szlovén utakon. Úgyhogy mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk. Annyit pedig azért még hozzáteszünk, hogy Muravidéken ma, Muraszombat körzetében mérik gyakrabban az autók sebességét, illetve

0: mivel ünnep van, ezért ma 8 és 22 óra közt kamionstopp is érvényben lesz a szlovén utakon.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
0: Augusztus 15-e van tehát, és azért az évforduló naptárból maradt még néhány zenész, pontosabban kettő, akit meg fogunk említeni a mai nap kapcsán. Az egyik az Joseph Adam Jonas, azaz Joe Jonas, így ismerhetjük. Augusztus 15-én született, 1989-ben, tehát 37 évvel ezelőtt, Arizona államban, az USA-ban, és hát Joe Jonas, aki ma ünnepi születésnapját már érkezik is, itt van tőle a Heart by Heart című dal.

0: Na, az volt a Joe Jonas, aki szintén a mai napon ünnepli, ugye a születésnapját. Egyébként Sophie Turnernek a férje is volt. Sophie Turnert pedig onnan ismerhetjük, hogy ugye ő volt Sansa méghozzá a Trónok harcában. Na és van még egy születésnapunk a mai napra, ez pedig nem más, mint Varga Feri énekes, a Megasztár harmadik szériának ismert döntőse. 1970. augusztus 15-én született méghozzá Miskolcon. Úgyhogy jön is Varga Feri, Járdán gurul a pénz.
1: Nem egy

Varga Feri volt, tehát ez, aki pedig szintén a mai nap születje, tehát augusztus 15-én született. 7:45 a pontos idő, Pancsó Tomi mindjárt érkezik, I Can See Clearly Now című dalát fogjuk hallani, aztán jön majd a Mindig Nyár című dal is, Jégon Zoli Kalidorával együtt.

0: Nos, hallgatunk, mindjárt 7 óra 52 perc lesz a pontos idő, szombat van, és augusztus 15-e, ez ugye nagy boldogasszony napja. És nagy boldogasszony, akkor ugye itt Moravidéken mindenképp turnissére is gondolnunk kell, Mária zarándokhely, és ott ugye akkor mindig vannak szentmisék, méghozzá magyar szentmise is van. És hamarosan majd kezdődik 8 órakor, plébános majd Stiec Simon dobrnoki plébános lesz, aki celebrálja a misét, úgyhogy hamarosan majd kezdődik, és a helyszínről akkor majd következik az élő közvetítés. Egyébként pedig Gálandi hangtechnikus az, aki gondoskodik arról, hogy akkor turnéséről hallhatjuk majd a Szent Misét. Itt pedig ugye a stúdióban Lebár Teodor. Úgyhogy még egy kis zene következik, aztán hamarosan akkor kapcsoljuk majd a turnéstét, és nagy boldogasszony napján ugye jön majd a magyar nyelvű Szent Mise.
1: Egy kicsit még velem, egy kicsit még, szeress most úgy.

0: reklám.
1: Bogrács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvéreim, szent áldozatra gyűltünk össze, itt a turnissei két templomban, Egyházmegyén központi zarándok templomában, hogy örömteli szívvel dicsítsük Szűz Máriát, hogy mennyben vételének ünnepén hóduljunk személye és anyai nagysága előtt. Évszázadokon át, augusztus idusán arra az eseményre emlékezünk, amikor a Szűz Anya testtel és lélekkel a mennybe vétetett, ahol itt magasztos közbenjárásával követ minket. Ez alkalomból szeretettel köszöntöm a Moravidéki Magyar Rádió kedves hallgatóit is, akik a rádió hullámhosszán csatlakoztak hozzánk, és követik a mai szent misét. Hogy ezeket a fontos eseményeket tiszta szívvel tudjuk kísérni és ünnepelni, bánjuk meg bűneinket és gyarlóságainkat. Ezt a szent misét elhunyt Tóth Gizella lelküdvért mutatom be. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkoros szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhoz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Mindenható örök Isten, te a szeplőtelen Szűz Máriát, fiad édesanyja testével, lelkével, az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesejléhessünk dicsőségednek. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Jelenések könyvéből. Én, János, láttam, hogy az égben feltárul az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltozott gyötrelmében és szülési fájdalmában. Majd egy másik jel tűnt fel az égen, egy nagy, vörös sárkány. 7 feje volt, és 10 szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte, és a földre szórta az ég csillagainak egy harmadát. Azután a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszült, elnyelje a gyermekét. Az asszony fiút szült. Fiú gyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten toronya elé tették, az asszony pedig a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára. Ekkor harsány hangot hallottam az égben, eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa. Eljött az ő fölkentjének uralma. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jött a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Ez az Isten igéje.

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szív alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehet az, hogy uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntés egy szava, örvendezve felújongott méhemben a magzat. Boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária megszólalt: magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Mert tekintetre méltatta alázató szolgáló leányát: lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas, szentséges az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjel szúrta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és fölmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Fölkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az

Kedves testvéreim! Ma zarándokként érkeztünk eme Mária kegyhelyre. Egyesek gyalog, mások autóval. Némelyek örömmel jöttek, mások fájdalommal. Megint mások egy régóta őrzött kéréssel a szívükben. Bizonyára olyan is akad közülünk, akit a hálaadás vezérelt, de lehet olyan is, aki eljött, mert nem tudja, kihez forduljon. És miért jöttünk ma ide, Szűz Máriához? Elsősorban ünnepének közös megülése véget. Nagy boldog asszony, vagyis Mária mennybevételének ünnepe, hitünk megéléséről, az összetartozásról és együtt létről is regél. A mai ünnep tartalmát teljes egészében összefoglalja az a hitigazság, amely 12. Pius pápa 1950. november 1-én ünnepésen kihirdetett. Szűz Mária lelkével és testével együtt fölvétetett a mennybe. Ennek a hitigazságnak 2000 éves hite van az egyházban. Mária földi életének befejezése után lelkével és testével együtt fölvétetett a mennyei dicsőségbe. Bár a mai ünnep elsősorban Szűz Mária ünnepe, mégis azt mondhatjuk, hogy a miénk is, hiszen rólunk, a mi életünkről, és mindenekelőtt a jövőnkről is szól. Se dicső nap, az alábbi egyszerű, de ugyanakkor lényeges kérdéssel szólít meg bennünket. Merre tart az életem? Milyen irányba haladok? Minden nap úton vagyunk. Dolgozni járunk, gondoskodunk otthonunkról és családunkról. Megoldjuk a problémákat, tervezzük a jövőt. Az idő elszáll felettünk, körülöttünk pedig sok minden még változik. És mindezek közepette sokszor megfeledkezünk a legfontosabbról. Mi életem végső célja? A választ a mai ünnep adja meg. Életünk ne csupán tengés, keresztül kasol történő kószálás legyen, hanem hitünk mélységes megélése. Higgyünk Istenbe, az örök világtoronyba, hogy mindjárt égi hazánk váromásai vagyunk. Ezért oly fontos számunkra a mai ünnep. Ezzel szólít meg bennünket ma Isten igéje is. Az első olvasmány két képet állít elénk. Először egy asszonyét, aki napba volt öltözve, lába alatt a holddal, fején pedig 12 csillagból álló koronával. Áldott állapotban volt, és közel volt szülésének ideje. Ezután pedig megjelent egy tűzvörös sárkány képe. Az asszony és a sárkány között hatalmas küzdelem zajlik. A jó és a rossz, az élet és a halál küzdelme. A végén azonban az élet győz, a jó győz.
Ez azonban nem csupán egy régi bibliai kép. Ez annak a világnak a képe is, amelyben élünk. Ma is harcot vívunk a világosság és a sötétség, a jó és a rossz, a remény és a félelemmel szemben. Számos gyönyörűség ragadtat el ma bennünket, de sok körülöttünk a szenny is. Háború, erőszak, nemzetek, családok, sőt közösségeinken belül megosztottság is. Látjuk, mint a méreg, harapózik el körülöttünk a közöny. De éppen a napban öltözött asszony képe reményünk, a fény hatalmasabb a sötétségnél, a jó legyőzi a rosszat, a remény maga után hagy minden félelmet. Mindezt tapasztalva felöltlik bennünk a kérdés, hogyan őrizzem meg, hogyan tartsak ki a jóban, hogyan éljek, hogy ne essek a világ sötétsége, sárkánya áldozatául, hogy csalódásaim terhe alatt ne omoljak össze, hogy életem keresztjei, megpróbáltatásai közepette is Istenem, életem világító tornya legyen a menedéken. Kérdéseinkre Szűz Máriánál kapunk választ. Szűz Mária nem élt valamiféle tökéletes, gondtalan életet. Nem egy nehézségektől mentes világban élt. Nem volt biztosított számára a nyugodt jövő. Valószínűleg ő maga sem értett meg mindig mindent abból, ami történt vele. Olyan dolgokat kellett elfogadnia, amelyeket előre nem tudott megérteni. Amikor Gábor angyal hírül adta neki, hogy Jézus édesanyja lesz, nem kapott biztosítékot egy békés és gondtalan életre. Kapott azonban egy szillárd pillért, amire életét építhette. A meghívást, hogy bízzon Istenben. Bár akkor még kétes kimenetelőnek tűnt az előtte álló út, attól a pillanattól kezdve szinte megjelöltem bizalma forrását. Készségét pedig egy szavakkal fejezte ki. Íme, az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a te ígéd szerint. A jobban való kitartás első lépése, tehát a bizalom. Bízni Istenbe akkor is, amikor nem értünk mindent. Akkor is, amikor életünk nem terveink szerint alakul. Bízni benne akkor is, amikor az életem váratlan fordulatai megingatják biztonság érzetünket. Gondoljunk csak bele, hány ilyen pillanat van az életünkben. Előnek életünkben olyan napok, amikor nem értjük, miért történik velünk mindaz, ami történik. A betegség, csalódás, veszteség, magány, nehézségek,
Bizonytalanság a jövő miatt. Ezért kérdezzük, miért? Miért éppen velem? Merre vezet engem Isten? Szűz Mária természetesen nem ad választ minden kérdésünkre, de saját példájával szolgál nekünk. Előtte se volt minden egyértelmű és világos, mégis kitartott és bizott. Gyakran tiltóva úton járva, mégis hagyta, hogy ezen az úton Isten keze vezesse. Éppen ezért, Szűz Mária, számunkra bizalom tanító mestere, a szép ünnepen személyes példáját tárja elénk. Hinni kell akkor is, amikor Isten utai kifürkészhetetlenek. S ha néha ilyenek is, még inkább bízzunk benne, és kövessük. De egy-két alkalommal bízni Istenben szép és dicséretes dolog. Az igazi bizalom viszont éppen a kitartásban rejlik. Ez pedig a második lépés. Amikor a kezdeti lelkesedésen túl vagyunk, amikor úgy érezzük, hogy Isten már nem a szövetségesünk, amikor az imádság is feleslegesnek tűnik, amikor a jóra nem a jóval, hanem a rosszal és igazságtalansággal válaszolnak, ilyenkor ismét fölmerül bennünk a kérdés. Érdemes-e még kitartanom? Szűz Mária életem sem csupán szép és kellemes pillanatokból állt, miután megtudta, hogy anya lesz, bizonytalanság jelent meg az életében. Fia születése után családjával Egyiptomba kellett menekülnie, majd a csendes, rejtett élet évei következtek. És egyszer csak a nagypéntek borzalmával szembesült, amikor a kereszt alatt roskadozva végignézte fia szenvedését. Mégsem esett kétségbe. Kitartott, és ott maradt. Ott, ahol érezte, hogy a helye van. Ebben mutatkozik még hitének nagysága és ereje. Így Szűz Mária a kitartásban is a példaképünk. Mindannyian jól tudjuk, hogy amikor nehézségek érnek bennünket, néha legszívesebben egyszerűen elmenekülnénk valahova, messzire Istentől, az egyháztól és szeretteinktől, barátainktól és ismerőseinktől. A csalódás könnyen bezárkozásra késztet. Egy rossz tapasztalat, egy igazságtalanság, egy bántó szó, néha elég a bizalom vesztésre, a megkeseredésre, megkérdőjelezésre. És Szűz Mária ismét kegyesen felénk nyújtja személyes példáját. Tarts ki! Ne hagyd, hogy megtorpítson a kudarc,
Ne hagyd el a jót csak azért, mert meg kell küzdeni érte. Ne add fel hitet, mert pillanatnyilag nem látott értelmét. Az asszony és a sárkány küzdelme, amiről az első olvasmány beszél,

az értelmes, hittel átszűrt keresztény életünkért így napi áldozatokat kell hoznunk. A bizalomhoz és a kitartáshoz azonban még valami szükséges. Tudnunk kell, hova és merre tartunk. Szükséges, hogy legyen élet célunk. Szűz Mária mennybevétele ezt az élet célt láttatja velünk. Szűz Mária életének célja nem a földi halál volt. Isten az ő életét egy magasabb cél felé vezette. A testet, amely születésekor Anna édesanyja karjaiba került, és amely fáradtságot, fájdalmat és szenvedést is megtapasztalt, Isten megdicsőítette. Így Szűz Mária lelkével és testével együtt került a mennyei dicsőségben. De vajon milyen irányt, milyen célt kövessen a mi életünk? Ha csupán egy téboly világa célünk, előbb-utóbb csalódni fogunk. Ha csak a sikertelenségtől való rettegés felemészt. Ha célunk csupán az anyagi jólét, birtoklás vágyunk határtalan. Szűz Mária mennybevételének ünnepe azonban magasabbra irányítja tekintetünket. Isten felé, aki életünk célja. Ezért a mai ünnep három dologra ösztönöz bennünket. A hitre, hogy legyünk bizakodók, az erőre, hogy gyarapodjunk a kitartásban, és arra, hogy tekintetünket mindig Istenre szegezzük. Kedves testvéreim, ezért Szűz Mária mennybevételének ünnepe a mi ünnepünk is. Ha reá tekintünk, látjuk a követendő célt. Ő már Istennél van, mi pedig uton vagyunk felé. A mai szép ünnepen kérezkedjünk Szűz Anyánk óvó palástja alá, hogy földi életutunkon a hit, a remény és a szeretet emberei maradjunk. Hogy amikor földi zarándokutunk véget ér, és lehullik rólunk minden földi szenny, akár csak égi Szűz Anyánk, lelkünkkel és testünkkel Istennél léhessünk az ő világosságában és szeretetében. Hogy ez nekünk sikerüljön, a költővel együtt fohászkodjunk a mennyei gondviseléshez. Mi atyánk, büntess, hogyha kell, de taníts imára, türelemre. S ki örök, égidicsben állsz fenn. Ments meg a gonosztól. Amen.

Most pedig valljuk még hitünket. Hiszek egy Istenbe, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.

0: Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdet előtt, Isten az Istentől, ságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden által lett, értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejében, Szűz Máriától, és emberi lett, Poncius Pilátus alatt, értünk keresztre feszítették, kint halált szenvedett, és eltemették, harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennyben, ott ül az Atyának jobbján, de újra ellen dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anya szent egyházba. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az elővendőrök életét. Amen. Köszöntsük testvéreim, örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsült szent szüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket.
1: Hogy a világ felismerje a nagy jelet, a mi dicsőséges asszonyunkat és az ő szent fiát, Jézus Krisztust. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy az egyház szüntelenül érezze a megdicsült Szent Szűz anyai gondoskodását. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a mennyország királynőjének közben járására minden nép elnyerje a béke ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a boldogságos Szent Szűztes szerinti megdicsőléséből. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy elhunyt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönhessük a mennyben felvett szűzanyát. Kérünk téged, hallgass
0: meg. Istenünk, te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a boldogságos szűztestét és lelkét a mennybe fölvetted, ad, hogy megdicsült szent anyánk pártfogásával, gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökké valóságba, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Urunk Istenünk, jussanak eléd hódoló adományaink, és a mennybe fölvett boldog asszony közben járására, a szeretet tegye a lángolóval, és emelje hozzád szívünket, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr

Hasillő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyád, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert ezen a napon az Isten szülőszüzet fölvetted a mennybe, így őrejt egyházad megdicsőlésének kezdete és példája, zarándok néped vigasza és biztos reménye. A romlástól méltán óvtad meg az ő testét, mert csodálatosan világra hozta, megtestesült fiadat, minden élet szerzőjét. És ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicső téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy testem és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ugyanis azon az éjszakán, amen elárultatott, kezébe vitte a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vitte a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványának adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetség. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

annak emlékét ünnepeljük, tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második elővetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, ami által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz visszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neki szentelt örök áldozatta, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztele áldozatunk, hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd még hitben és szeretetben földözaránnak útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, János püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Telesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt Gizella nővérünket és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa jövele és ő benne, a tiéd minden ható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség,

Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj egyesen békét napjaink, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével.

Ima az Isten bárányim, aki elviszi a világ bűneit, boldogok, akiket még hivasztalához Jézus, az Isten bárányja. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlokomba élj, hanem csak egy szóval mond, és még üdvözlődj.

könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük üdvösség szerző szentségedet. Add kérünk, hogy a mennybe fölvett boldog asszony közben járására, a föltámadás dicsőségébe jussunk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldte el a világnak a megváltás kegyelmét, adja rátok bőséges áldását. Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segíti oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét. Ma pedig, amikor az ő ünneplésére ájtatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása, szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor. A Szent Mise véget ért,

Kedves hallgatóink, tehát a Szent Misét hallhatták. Tornéssyel ugye nagy boldog asszony napján észi most ilyet plébánost. Mi pedig most akkor köszönjük egyrészt a figyelmüket, és elmondjuk azt is, hogy hallhattuk a misét, azt Gál Andinak köszönhetjük, aki ott volt helyszínen, és készítette a közvetítést, illetve Lebárta a Dornak, aki pedig itt a stúdióban gondoskodott a jó vételről. Egy kis zenével folytatjuk, aztán hamarosan akkor ki is választjuk majd az önök segítségével az új hétszene számát.

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Reklám.
2: Hagyományosan friss, évről évre kihagyhatatlan. Ágrá, nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá, ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem, a vásárok otthona.

A hét zeneszáma. Na és akkor már is kezdődik majd a hét zeneszámának a választása, viszont ugye elmondjuk, hogy a mai műsorban volt némi kis változás, az ugye a Szentmise volt, amit hallhattunk 8 órától, illetve ugye mivel ünnepnapban munkaszüneti nap egyébként Szlovéniában, ezért ugye hírek sincsenek frissen minden órában, de ha valami majd történik, azt mindenképp akkor majd követjük. Viszont a többi műsor az maradt, tehát a délelőtt folyamán ugye lesz hét zeneszám a választás, amit most kezdünk, lesz majd kívánságműsor is többek közt, úgyhogy mindenképp számítunk önökre is. És hát, hogy a hét zeneszámát ki tudjuk választani, az kell ugye javaslat. Van is 3, ezeket most meg fogjuk hallgatni. Először is jön akkor a Maradj Még című dal, aki pedig előadja. Heinz Biga Gábor.

Na ez volt akkor az első javaslat, maradj még, és Heinz, míg a Gábort hallhattuk. Meghallgatjuk a második javaslatot is a hét zene számára. Carson Komától érkezik a dal, a címe pedig Én még sohasem. Én még sohasem.

Na ez volt akkor a Carson Coma, és ugye a második javaslatok, én még sohasem című dal. Van még egy harmadik, hallgassunk bele abba is, és akkor majd tudunk dönteni ugye az önök segítségével, hogy ezek közül melyik is legyen a hét zeneszáma. Hát akár Sofia felvétele is lehet az, keserű, és ugye Flor, Sosehol, Sofia, ők adják elő, jöjjön a keserű.

0: Na ez volt akkor a harmadik javaslat, és ugye a keserű Flor Sosehol és Sofiától együtt. Na és akkor következő percekben várjuk az önök szavazatait, hogy akkor ezek közül melyik is legyen a hét zeneszáma, és érkezett is már szavazat egyébként Facebookon, a László írt nekünk, és az első dalra szavaznak Tiborral, úgyhogy maradj még, Hezbig a Gábor már kapott szavazatot, és természetesen várjuk a továbbiakat is, akár elküldhetik e-mailben is, mmr@rtvshello.si, vagy írhatnak nekünk a Facebookon, vagy pedig hívhatnak. 575 17 18 és 575 17 19 a két telefonszámok. Aki pedig külföldről szeretné leadni szavazatát, akkor először a 00386 és a ketteset kell tárcsázni. És már van is valaki a vonal túlsó végén, úgyhogy jó napot kívánok!
1: Szép üdvözlet, kedves Sándor!
0: Üdvözlet!
1: Én az elsőre szavazni.
0: Hezbig a Gáborékra még egy szavazat. Köszönöm szépen, Mária, szép napot kívánok!
1: Nagyon szépen köszönöm, minden jót, a viszonthallásra!
0: Viszonthallásra! És van még telefonálunk, úgyhogy jó napot!
2: Szép szombati napot kívánok, Sándor, üdvözöllek benneteket, Jutka vagyok, ketten szavaznánk az elsőre.
0: Hezbig a Gáborra akkor még szavazat meg is van, jelöltük. Köszönjük szépen, továbbra is szép napot kívánunk!
2: Sándor, szeretnék valamit kérdezni, kívánságműsorhoz bemondhatnám, szeretnék kérni, mert nagyon rosszul látok, mivel műtötték a szememet.
0: Jó, rendben.
2: A Horváth Róbitól szeretném kérni májusban a szerelem.
0: Rendben, akkor 11 óra után majd szólni fog.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Tovább köszönjük szépen, akkor jobbulást kívánunk a műtét köszönöm. Után. Viszont hallásra.

0: Halló, jó napot!
1: Szép üdvözlet, Sándor, önnek és a Teodornak a stúdióba, külön az ön családjának és a Teodor családjának, és az elsőre szavaznák Idi a viszonthallásra.
0: Ildi Gábor, meg is van a szavazat. Köszönjük szépen, továbbra is szép napot kívánunk, jó rádiózást!
1: Köszönöm szépen!
0: Viszonthallásra!

0: Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok, Sándor! Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Üzlet.
1: Az első darra szeretnék szavazni.
0: Tehát maradj még, kapott még egy szavazatot, meg is van. Jelöltük. Köszönjük szépen!
1: Én is köszönöm szépen, Sándor, további szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Jó rádiózást! Viszonthallásra!
1: Köszönöm, viszonthallás!
0: Van még telefonálunk, úgy látom. Halló, halló, jó napot!
2: Szép napot kívánok az MMR csapatának, Zoli és Majd Gácsi szervisztok.
0: Erőt, egészséget!
2: Kedves Sándor, mi az első dolgra szeretnénk szavazni.
0: Ennyi, még a Gáborra akkor még érkeznek a szavazatok, jelöltük is. Hát köszönjük szépen!
2: Mi is köszönjük, minden további jó munkát, minden jót!
0: Köszönjük, szép szombatot és akkor jó rádiózást!
2: Köszönjük, szavaztok!
0: Halló, halló, jó napot!
3: Jó napot kívánok, Sándor! Itt Gizi van Alcsolalkosból. Szeretnénk szavazni az elsőre.
0: Maradj még, Henzvig a Gábor.
3: És további jó munkát és szép napot.
0: Köszönjük, viszont kívánjuk, viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.

0: És úgy tűnik, hogy van még telefonálónk. Halló, halló!
1: Halló, jó napot!
0: Jó napot, üdvözlet!
1: Szeretnék szavazni elsőre.
0: Á, igen, köszönjük szépen a szavazatot, továbbra is akkor szép szombatot kívánunk.
1: Minden jó.
0: Viszontlátásra. Halló, jó napot!
2: Jó napot kívánok, üdvözlet!
0: Üdvözlet!
2: Vagyok Zalaegerszegről. A harmadikra szeretnénk a gyermekemmel ketten szavazni.
0: Aha, tehát a keserűre is azért legyen szavazat.
2: Igen, az is becsületből, mert úgyis az első viszi a pálmát.
0: Hát nagyon úgy néz ki, igen. Köszönjük szépen a szavazatot továbbra, és akkor jó rádiózást, meg szép szombatot kívánunk.
2: Viszont kívánunk, minden jót.
0: Viszont hallásra. Becsültem túl az ifjúságot, vontam fel köré barikádot, retettem el mögé a lustát. Halló, jó napot!
3: Jó napot kívánok, kedves Sándor, Németné Klári vagyok Zalaegerszegről. Az első számra szeretnék szavazni.
0: Rendben, meg is van a szavazat.
3: Nagyon köszönöm, és minden jót a stúdióba és a hallgatóknak.
0: Viszont kívánjuk legjobbakat, szép szombatot, viszont hallásra. Halló, jó napot!
4: Jó napot kívánok, Sándor, én Béla vagyok, Butolföldéről, én is a harmadikra szavaznék.
0: A harmadikra akkor még egy szavazat. Rendben, meg is van. Hát köszönjük szépen.
4: Én is köszönöm.
0: Szép
4: szombatot kívánok maguknak.
0: Viszont hallásra, köszönjük szépen.
4: Köszönöm.

0: napot!
1: A jó Isten Sándor!
0: Adjon!
1: Gizol, hogy gyertyánul, ketten felsőre szavazunk a lecske.
0: Az elsőre. Rendben. Meg is van akkor.
1: Annyi szép napot, viszont hallásra.
0: Köszönjük szépen a szavazatot, mi is ezt kívánjuk, szép szombatot, viszont hallásra.

0: Halló, halló!
1: Halló?
0: Jó napot, üdvözlet!
1: Jó napot kívánok, kedves Sándor! Üdvözlöm! Edit vagyok Söjtőről. Én a harmadikra szavaznék.
0: Á, keserűnek, akkor még egy szavazat. Rendben.
1: Köszi a lehetőséget. Szép napot kívánok, és minden jót.
0: Köszönjük szépen, mi is legjobbakat kívánjuk. Viszontlátásra!

0: És akkor eddig vártuk a szavazatokat, és meg is van az új hét zeneszám, úgyhogy köszönjük még egyszer mindenkinek, aki leadta a szavazatát, és hát kapott azért a keserű is némi kis szavazatot, és közben ugye Erzsitől és Bettitől is érkezett szavazat, ugye az első dalra szintén, és hát eléggé egyértelmű, ugye a Maradj Még című dal Heinz Biga Gábortól. Ez lett az új hét zeneszáma, úgyhogy akkor még egyszer, tehát köszönet mindenkinek a szavazatokért, és jöjjön is akkor az új hét zeneszáma. Itt van a Maradj Még, Heinz Biga Gábortól.
1: A hét zeneszáma.

Hol a nő? Ezt kérdezte a huligánsz, és ugye a 100 fok Celsius. Mi pedig felhívjuk még akkor arra is a figyelmüket, hogy jövő héten, augusztus 19-én szerdán lesz Lendván a központi ünnepség, ugye az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe. És 17 óra 30 perckor lesz ünnepi megemlékezés és Szent István szobor koszorúzása a templom téren, 18 órától ünnepi Szent Misa a Szent Katalin plébánia templomban, majd pedig régi imák, új hangok, rövid utazás a magyar kórus zene világába, Kodálytól napjainkig. Ez lesz tehát akkor az ünnepi műsor, és aki esetleg nem tudna itt lenni Lendván, semmi gond, ugyanis szerdán, tehát augusztus 19-én, 18 órától a Moravidéki Magyar Rádióban élőben hallgathatják majd a központi ünnepséget. Úgyhogy ezt már be lehet jegyezni most a naptárban. Mi pedig folytassuk egy kis zenével. Szombat van augusztus 15-e, 10 óra, 1 perc a pontos idő.

Na, augusztus 15-e van, és azért ma lesznek rendezvények is, egy-kettőt azért megemlítünk. A Csentei Szőlőtermelők Egyesülete szeretettel vár mindenkit a hagyományos kelepelőállításra. A találkozó pedig ugye ma lesz 16 órakor Csentében a Magyar Diákon Szakács Alánnál. Tehát kövessék majd a kelepelő feliratú táblákat a Csentei Malomtól, a Főútról és a Kápolnától, és akkor egyértelműen oda fognak majd találni, nem tudják elhibázni. És felejtetetlen programot állítottak össze. A Mátrási szereplése is lesz. Lesznek borászati játékok, méghozzá elég szép nyereményekkel, majd lesz élő zene is a Duo Szoszed előadásában. Úgyhogy a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete és a Szakács család gondoskodik az ízletes ételekről és italokról, és Csentei Szőlőtermelők Egyesülete és a Szakács család tehát várja Önt sok szeretettel a hagyományos kelepelőállításra. Ez ma lesz 16 órától tehát Csentében. És ma este 21 órától pedig kezdetét veszi a rövidfilmek bográcsa. Ez pedig ugye a Lendvai Várnál lesz, és a mai, illetve a holnapi napon is lesznek majd filmvetítések, tehát rövidfilmekről van szó, többség ugye díjazott film, úgyhogy érdemes őket megtekinteni. Ma például a Cimer című filmet lehet látni, a Cassi Szeptiembre című filmet, és Fütyül a halál címűt is, valamint Lemon Tree című filmet is. Ezek lesznek tehát a mai kínálatban. Na egyébként, tehát, ahogy említettük, 21 órától ingyenes a belépés, és ugye a Lendvai Várnál. Úgyhogy, ha tehetik, akkor látogassanak el oda, és tekintsék meg a filmeket, aztán holnap is lesznek majd filmek. Persze lesz majd azért sport is a mai, meg a holnapi napon is, hogy mi mindjárt elmondjuk, de előtte az arany akkordjon, és az otthon lenni valahol.

Ahogy elmítettük, hogy a hétvégén lesz sport is, és hát a NAFTA Celje mérkőzéssel kezdődik augusztus 15-én, tehát ma szombaton a szlovén labdarúgás osztály 5. fordulója. A mérkőzés a hazai NAFTA és az aktuális bajnok Celje között 18 órakor kezdődik a Lendvai Sportparkban. És elhalt ugye a szlovén labdarúgó kupa új idénye is, és vannak ugye előfordulók, és lesznek a hétvégén is, mármint holnap Buravidéken. Úgyhogy augusztus 16-án, vasárnap 10 órakor NAFTA öregfiúk olimpia hosszú falu. A Lendvai Futballakadémián lesz ez a mérkőzés. Három mérkőzés pedig 17:30 lesz, tehát 17 óra 30 perckor. Párosítások Csente Nedelica, Kovilec Rensovci, valamint Hodos Tromenik. Aztán majd a kupasorozat az első fordulóval fog folytatódni augusztus 26-án. Nálunk pedig jön Des, tőle jön az Osztriga, aztán jövünk is vissza.

Magyar Nagy Boldogasszony napja van augusztus 15-én, erről már szóltunk többször is a mai műsorban, viszont egy érdekesség, még úgy állítottuk például, hogy Brensicet, ott is van egy ilyen Mária zarándoklat hely, meg ugye Turnéscsén is, ahol ilyenkor is mindig ilyen búcsú van, meg ugye Szentmiség és Szentmisét is hallhattunk itt az MMR-en. Egyébként Szlovéniában Máriának több mint 300 templom van szentelve, ebből pedig nagyjából minden harmadik Mária mennybevételének van szentelve. Úgyhogy azért eléggé nagy kultusza van ennek Szlovéniában is. Mi pedig most meghallgatunk még egy dalt, a Somebody That I Used To Know című dal érkezik, utána pedig egy érdekességgel jövünk, mert úgy tűnik, hogy Magyarországon készül majd egy érdekes film. Hogy kiről, miről, mindjárt elmondjuk.

Nagyszabású magyar film készület Kádár Jánosról. A Vertigo Média megvásárolta Benedek Szabolcs Kádár 7 napja című regényének megfilmesítési jogait. A történet 1956. novemberének sorsfordító napjaira koncentrál, arra az időszakra, amikor Kádár néhány nap alatt a forradalom és Magyarország függetlenségének támogatájából a szovjet segítséggel létrejövő új hatalom vezetőjévé vált. A forgatókönyvet az Isteni Műszak és a Drakuli Csávtárs alkotója Bodzsár Márk írja. Elképzelése szerint Kádár egyfajta Shakespeare-i tragikus hősként jelenik majd meg, akinek legnagyobb történelmi bűne az 1956-os forradalom leverésében játszott szerepe volt. A film alapvetően realista, nagyívű történelmi dráma lesz, de szatirikus és humoros elemeket is tartalmaz majd. Az alkotók stílusbeli példaként a Sztálin halála című filmet említik. A projekt még korai szakaszban van, a forgatókönyv készül, támogatásra várhatóan 2027 elején pályázhatnak, így egyelőre sem a forgatás, sem a bemutató időpontja nem ismert. A készülő alkotás nem hagyományos életrajzi film, és nem is regény szó szerint adaptáció lesz. A könyv inkább kiinduló pontként szolgál. Hát, kíváncsian várjuk majd akkor, hogy fog az kinézni. Most viszont egy kis zenével folytatjuk, aztán 11 órától várjuk Önöket, mert kezdetét veszi a Kívánság műsor.

hagyományosan friss, évről évre kihagyhatatlan. Ágrá, nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá, ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomorszki Szeljem, a vásárok otthona.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Huravidéki Magyar Rádióban.
0: Kívánságműsor.
2: Kezdődik tehát akkor a kívánságműsor, 11 óra a pontos idő, és ugye érkezett hozzánk a kérés Robitól májusban, akkor ezzel indítjuk most a kívánságműsort, közben pedig azért lehet bennünket hívni 575-1718 és 575-1719, külföldről pedig ugye 00-386-2, utána pedig valamelyik telefonszámunk. És van is telefonálunk, úgyhogy jó napot kívánok!
3: Szép napot kívánok, kedves Sándor!
2: Dözet!
3: Én szeretnék egy zeneszámot meghallgatni, uh-huh. Kovács Katitól, Szép új világ.
2: Szép új világ és Kovács Kati, rendben, akkor Robi után majd jön Kovács Kati is. Köszönjük
3: szépen,
2: Sándor,
3: minden jót.
2: Szép napot, viszont hallásra.

0: Na, mindjárt érkezik majd Dániel Fitrés a Pornográsztól, a Boldog Igazán című dalat, ezt Lidi kérte tőlünk, de közben van telefonálónk is, úgyhogy köszöntöm a hallgatót. Halló, jó napot!
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok! Valéria vagyok Erreo Morricone-tól a Csimály, a Profinak a zenéje.
0: Tehát a Profi című filmből, ugye? Mindjárt igen. Megnézzük. Teodor dolgozik rajta. Kiderül majd. Bólogat. Akkor szerintem ez azt jelenti, hogy lesz.
1: Nagyon köszönöm, nagyon kedvesek, minden jót kívánok.
0: Köszönjük szépen a hívást, szép szombatot kívánunk továbbra, és jó rádiózást. Viszont hallásra!

0: Na, Betty küldött nekünk e-mailt, és azt írja, hogy szeretné meghallgatni a mai kívánságműsorban a Pokolgéptől a Hol van a szó című dalt, úgyhogy az akkor mindjárt következik, és természetesen lehet még bennünket hívni 575 17 18, valamint 575 17 19 a két telefonszámunk. Tudják, ugye, külföldről 00 3 8 6 2. Azt kell először tárcsázni. Van is telefonálunk. Halló, jó napot!
1: Szép üdvözlet, Sándor, mindkettőknek a stúdióba, én pedig szeretném meghallgatni Nappalok és éjjelek.
0: Nappalok és éjjel szakák, rendben akkor
1: hamarosan jön. Jó munkát, Ili, a viszonthallásra.
0: Köszönjük a hívást, szép napot, jó rádiózást, szép szombatot kívánunk, viszonthallásra. Van még telefonálunk, halló, halló, jó napot!
2: Jó napot kívánok, Sándor, Erzsi vagyok, Pacsáról.
0: Üdvözlet!
2: Balázs Palitól szeretném meghallgatni Nélküled mi lesz holnap című dalt.
0: No, mindjárt megnézzük, hogyha megvan-e Balázs Palitól. De megám, úgyhogy jön majd akkor az is hamarosan. Köszönjük
2: szépen. Köszönöm szépen, Sándor, további szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Köszönjük és viszont kívánjuk. Viszont hallásra.
2: Köszönöm, viszont hallás.
0: És közben Teodor mutatja, hogy van még egy telefonálunk, úgyhogy halló, jó napot.
3: Jó napot kívánok, szép napot.
0: Üdvözlet.
3: Szeretném kérni, nem lehet boldogságot venni.
0: Nem lehet boldogságot venni, rendben, akkor az is hamarosan majd érkezik. Köszönjük szépen a hívást, önnek is akkor szép szombatot kívánunk, és jó rádiózást.

Erzsi kérésében folytatjuk a kívánság műsort. Kavalédra a kisember fog mindjárt érkezni, és még van azért idő ember az órában, úgyhogy még tudunk telefonhívásokat is fogadni. 575 17 18 és 575 17 19, ugye a két telefonszámunk. Külföldről pedig, ha hívnak, akkor ugye kell az országhívószám 00 386, illetve a körzethívószám 2. Utána pedig valamelyik telefonszámunk. Tehát jön a kavar és kisember, közben pedig várjuk a telefonhívásokat.

0: Na, folytassuk kérésekkel, és hát László is írt nekünk, azt írja, hogy Bikinitől kére egy dalt. Mi pedig most előkerítettük akkor a Fagyi című dalt. Hát, a hétvégén még lesznek olyan hőmérsékletek, hogy lehet fagyizni, akár így zeneformájában is. Tehát László kérésére jön Bikinitől a Fagyi, közben pedig Teodor mutatja, hogy van még egy telefonálunk. Úgyhogy, aló, jó napot!
1: Jó napot kívánok, Sándor! Túlérzi József vagyok, Nagy Kanizsáról.
0: Üdvözlöm!
1: Horváth Rogitól egy mixet szeretnék kérni, és szeretném meghallgatni a barátaimmal a Beleznai Szőlőhegyen.
0: Mm-hmm. Horváth Robi, rendben, akkor egy mixet előkerítünk, aztán hamarosan majd szólni fog. Köszönjük szépen a hívást, szép szombatot kívánunk!
1: Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom!
0: Viszont hallásra!
1: Viszont hallásra.

Robi Mix, mi pedig folytatjuk a karkérésekkel, és Márta írt nekünk, azt írta, hogy Geminit szeretne hallani, és Geminitől akkor jön is a csavargóinek mindjárt itt a kívánság műsorban. Na, utána pedig akkor Marika és Feri kérését teljesítjük, hogy körmendről írtak nekünk, és a Deltától a Ragyog a világ című dalt kérték.

0: És annyi időnk még maradt a kívánság műsorban, hogy két kérést teljesítünk. Méghozzá Máté kérését, Kós Jánostól a Mi Férfiak című dalt kértek, hogy az is mindjárt szólni fog. Illetve Balázs kérésére is érkezik majd egy dal, egy Bagosi szám, méghozzá aki bújt, aki nem, ezt fogjuk hallani. Bagosi Norbi is közreműködik itt, és hát párjával Adéllal szeretné Balázs tehát meghallgatni ezt a dalt. Mi pedig köszönjük akkor mindenkinek a kívánságokat, és természetesen egyben búcsúzik is önöktől a délelőtti stáb. Lebár Teodor volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta. Köszönjük szépen tehát, hogy velünk voltak, és maradjanak továbbra is az MMR társaságában. Jó rádiózást, szép délutát és szép szombatot továbbra is.
1: De nem dohányzom, de furcsán nézel rám. Na hát sajnálod, nem kell, azért ott még nem tartunk.

Búcsúzol, még csak annyit szeretnék mondani, hogy eszem ágába sincs lemondani rólad. És az a másik, arra gondol, hogy elvesz, én ezt a gondolatot a szószoros értelmében kiverem a fejében. Na most mit csodálkozol, hát nem vagyok

Ács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozzunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

Csodás délutánt kívánok mindenkinek, és remélem, hogy ezt a néhány órát velünk tudják tölteni ezen az ünnepnapon. Augusztus 15-e van szombat, és ugye a mai nap Nagy Boldogasszony ünnepe Szlovéniában és a szomszédos Ausztriában is munkaszüneti nap. Nem véletlenül vártam meg ezt a dalt, hogy beköszönjek, mert hogy ez a dal annyira passzol a mai naphoz és a mai napnak a hangulatához, hiszen Ross Stewart ebben pont azt üzente nekünk, akár erre a szombatra is, hogy mennyire fontos az önzetlen jelenlét, vagy éppen az, hogy egy picit lassítsunk. Ugye rohanó hétköznapokban töltjük az időnket, és ez a dal pont arra emlékeztet bennünket, hogy a legértékesebb dolog az életünkben, amit adhatunk akár saját magunknak, vagy bárki másnak, az az idő és a figyelem. Úgyhogy mi egy kis figyelmet kérünk, az idejüket pedig önök fogják beosztani a mai délutánra. Hát meleg napunk van, már most 30-31 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendván, de az egész országra a derült idő jellemző, és magas hőmérsékletek van, ahol már 34-35 fok van. Úgyhogy kánikulai hétvége vár ránk, amit érdemes most így a déli órákban, a hűvös lakásban eltölteni, vagy árnyékos helyen, és közben hallgatni a Muravidéki Magyar Rádiót, ahol pillanatokon belül megszólal Szabi Est, jön a United, lesz Happy Gang, és közben megnézzük, hogy miért fontos ez a mai nap, illetve augusztus 15-e. Ugye említettem, hogy Nagy Boldogasszony napja van, a katolikus egyház egyik legfontosabb Mária ünnepe, Szűz Mária mennybevételét jelképezi, és Szűz Mária mennybevételét hozza el, arra emlékezik. Ez a nap egyben amúgy Magyarország védőszentjének, a magyarok nagyasszonyának ünnepe is, mivel a hagyomány szerint Szent István király halála előtt ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának. Legyen szép délutánjuk, várjuk önöket, a hangtechnikus kolléga Király Tomi, a zenei szerkesztő Király Boglárka, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják. Most 12 óra, 11 perc van.

A mai ünnep miatt egy picit módosul a délutáni adásunk, hiszen óránként nem lesznek majd friss hírek, hanem sok-sok jó zenével töltjük meg ezt a mai délutánt, és egészen este 7 óráig itt leszünk önökkel. De ami biztosan jönni fog, az természetesen 13 órakor majd a friss információk, ebből kiderül, hogy milyen időjárás várható a hétvége további részében is, mit hoz a jövő hetünk, illetve hamarosan fél egykor az ökopercek ismétlését hallhatják. Aztán 3 órakor lesz terepjáró, ebben helyi vonatkozású hírek szerepelnek, ma egy témával jelentkezünk, mégpedig a magyar színházi bérletről, ugye a következő idény hamarosan kezdődik, 7 előadást terveztek a 2026-27-es színházi idényre, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Lesz benne zenés dráma, végjáték, operett, bohózat, hagyományos dráma is. Botka Ágnes foglalja össze a kínálatot. Ez az egy téma szerepel ma a szombati hírmagazinban, és ez 3 órakor jelentkezik. De lesz hétvégi randevú, tech műsor, röviden gyerekgondolatok, és természetesen itt leszünk mi, meg a rengeteg jó zene. Most a United jön.

Ahogy említettem, augusztus 15-e van Nagy Boldogasszony napja, és kötelező ünnep a katolikusok számára, de még az ortodox kereszténységben is nagyon fontos ünnep. Az év 227. napjánál tartunk, és ha névnap, akkor ugye elsősorban ma Mária napja van, úgyhogy minden Máriának nagyon boldog névnapot, de ekkor ünnepelnek az Alfréd, Ali, Asszunta és a Masa nevűek is. Népi hagyományok is kötődnek ehhez az augusztus 15-éhez, és nyilván ezzel nem mondok újdonságot, hogy elsősorban időjárás termésjósló nap a mai. A tiszta derült idő jó gyümölcs és szőlőtermést jelez előre. A két boldogasszony napja, tehát augusztus 15-e és szeptember 8-a kis boldogasszony közötti időszakot a népvarázslatban különösen szerencsésnek tartották. És ugye mondtam, hogy nagyon sok helyütt munkaszüneti nap, többek között itt Szlovéniában is ünnepnap, de Ausztriában, Horvátországban, Romániában és számos más európai országban tartják is munkaszüneti napként. Tartják nyilván augusztus 15-ét és ünneplék is. Egyébként Nagy Boldogasszony napjához számtalan népszokás, meg Mária búcsú helyek kapcsolódnak, úgyhogy erre majd kitérünk a következő órákban, percekben, úgyhogy érdemes velünk tartani. Happy Gang jön, aztán Kollányi Zsuzsi, és ahogy említettem, 12:30 ökopercek.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: A kertekben, a helyi piacokon most van a paradicsom, a paprika, a cukkini és a padlizsán szezonja. Hamarosan pedig a sárgarépa, a cékla és a téli tárolásra szánt hagyma betakarítása is esedékessé válik. Néhány hét múlva aztán ennek a bőségnek vége szakad. A boltokban pedig ismét a télen is szállítható, gyakran messziről érkező zöldségek veszik át a helyet. Aki ilyenkor tesz el a friss zöldségekből, az egész télen a nyári ízét viheti az asztalára. Méghozzá jóval kisebb környezeti terheléssel, mint amit egy importált zöldség szállítása jelentene. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. A zöldségek tartósításának ma már sokféle módja van. Az egyik legismertebb talán a fagyasztás, amely a legkényelmesebb megoldásnak tűnik, hiszen a paprika, a cukkini vagy a zöldbab különösebb előkészítés nélkül is fagyasztható. Érdemes azonban tudni, hogy a fagyasztás a tartósítási módok közül az egyik legtöbb energiát igénylő eljárás, hiszen a mélyhűtő hónapokon, akár éveken át folyamatosan fogyasztja az áramot. Egy telefagyasztó láda energiahatékonyabban üzemel, mint egy félig üres, ezért érdemes a rendelkezésre álló helyet valóban kihasználni, és a fagyasztott zöldséget lapos, egyrétegű adagokban, jó záródó zacskókban tárolni, hogy gyorsan lefagyjon, és később is könnyen adagolható legyen. A paprikát, cukkinit vagy zöldbabot rövid ideig forró vízben érdemes megforrázni, majd jéghideg vízbe mártani. Ezt nevezik blansírozásnak. Mert ez a lépés állítja le azokat az enzimeket, amelyek egyébként a zöldség színét és állagát rontanák a fagyasztóban. A befőzés a fagyasztással szemben csak egyszeri energiabefektetést igényel. A főzés és a sterilizálás alatt fogy az áram vagy gáz, de utána viszont a befőtt, hűvös kamrában energiafelhasználás nélkül eláll hónapokig is. A paradicsomból készült lecsó alap vagy passzírozott lé télen percek alatt felhasználható, a céklából és a karolábéból pedig könnyen készíthető savanyúság. Praktikus megoldás, ha egyszerre több adagot főzünk be, kihasználva a sütő vagy a főzőlap már felmelegedett állapotát. Így kevesebb energia jut egy-egy üvegre. A befőttes üvegek újrahasználata szintén sokat számít, hiszen nem kell minden évben új csomagolóanyagot vásárolni. A hagyományos ecetes lében eltett savanyúság a befőzéshez hasonló elven működik, de még annál is egyszerűbb. A zöldséget, legyen szó uborkáról, paprikáról vagy vegyes zöldségről, forró, ecetes, cukros, sós lével öntik le, majd légmentesen lezárják. Az energia igénye minimális, hiszen csak a lé felforralásához kell hő. Utána a savanyúság hűvös kamrában hosszú ideig eltartható. A szárítás a legkevesebb energiát igénylő eljárások közé tartozik, különösen, ha napon vagy húzatos, árnyékos helyen történik. A paradicsom és a paprika vékony szeletekre vágva szellős helyen néhány nap alatt megszárítható, elektromos aszológép vagy sütő nélkül is. Ha mégis gépi szárításra van szükség, például esős, párás időben, érdemes egyszerre nagyobb mennyiséget szárítani, hogy a berendezés egyetlen ciklusa alatt minél több zöldség készüljön el. A megszállított paradicsom és paprika egész télen ízesítőként használható levesekhez, egytál ételekhez, és jóval kevesebb helyet foglal, mint a fagyasztott vagy befőzött változat. Az erjesztés, vagyis a fermentálás a hagyományos savanyú káposzta készítéséhez hasonló elven működik. A zöldséget sós lében, levegőtől elzárva hagyják érni, ahol a természetes tejsav baktériumok végzik a tartósítást energiafelhasználás nélkül. Szinte bármelyik zöldségre alkalmazható a káposztától a karalábén át a cékláig. Mindössze só, víz és egy tiszta üveg szükséges hozzá. Ez a módszer nem csak tartósít, hanem a zöldség vitamin tartalmát is megőrzi. Sőt, bizonyos tápanyagok felszívódását is könnyebbé teszi az erjedés során keletkező, jótékony baktériumoknak köszönhetően. A fermentálásra egy aktuális példa az utóbbi években egyre népszerűbb kimcsi is. Ez a fűszeres, csípős koreai káposzta lényegében ugyanazon az elven készül, mint a nagymamák kamrájában sorakozó savanyúságok, csak csilivel, fokhagymával és gyömbérrel ízesítve. Érdemes kipróbálni. Nyilván sokan ismerik, de azért érdemes megemlíteni a kovászolást is, mely a fermentálás egyik legrégebbi formája. A zöldséget, leggyakrabban az uborkát, sós lében, kevés kovásszal vagy kenyérhéjjal, kapor és fokhagyma társaságában hagyják néhány napig meleg helyen érni. A folyamat során a természetes tejsav baktériumok elszaporodnak, ezek adják a jellegzetes, enyhén savanykás ízt és a probiotikus hatást. A kovászos uborka ugyanakkor csak rövid ideig hűtve tárolható, így inkább az azonnali fogyasztásra, nem a hosszú eltevésre való. Van azután egy nagyon régi és nagyon egyszerű tartósítási forma. A gyökérzöldségek, mint a sárgarépa, a cékla vagy a téliretek, a legegyszerűbben nedves homokba rétegezve, hűvös pincében, vagy akár a kert egy árnyékos, fagymentes szegletében ásott gödörben is jól tárolhatók. Ez a módszer semmilyen energiát nem igényel, és megfelelő körülmények között tavaszig is eltartja a zöldséget. Most pedig nézzük meg röviden, miért is jó nekünk a tartósítás. Környezeti oldalról nézve minden otthon eltett zöldség kevesebb, télen importált terméket jelent, amelynek szállítása és termelése kibocsátással jár. Saját egészségünk szempontjából fontos, hogy a csúcs érettségben leszedett zöldség tápanyagtartalma jellemzően magasabb, mint az éretlenül szedett, hosszan szállított társaié. Az otthoni tartósítás pedig lehetőséget ad arra is, hogy a só és cukor tartalom felett kontrollt tartsunk. De a pénztárcánk felől nézve is jó döntés a tartósítás, hiszen a szezon csúcsán a legolcsóbb a zöldség. Így most érdemes nagyobb mennyiséget vásárolni, vagy a saját kertből betakarítani. Ez a nyár végi befektetés a téli hónapokban térül meg igazán, amikor egy-egy friss paprika vagy paradicsom ára jelentősen megemelkedik. Nem véletlen, hogy a tartósítás gyakorlata generációk óta él velünk. És nekünk sem szabad elfelejtenünk. A veteményes kert és a kamra egyfajta természetes spórolást és élelmiszerbiztonságot is jelent, amely ma az élelmiszer árak ismeretében különösen aktuális lehet. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!

Amíg mi ezen az ünnepnapon békésen pihengetünk és hallgatjuk a zenét, és odakint látjuk a kékeget, és teljes csend és nyugalom van, minden szép zöld, annak ellenére, hogy gyakorlatilag hetek óta nem volt jelentős mennyiségű csapadék, és hát nyilván ez okozza a súlyos erdőtüzeket. Szinte talán képtelenek is vagyunk belegondolni, hogy akik éppen most ilyen tűzfészek közelében dolgoznak, tűzoltók, vagy akár irányító szakemberek, hogy egyáltalán mit élnek át. Ha súlyos erdőtüzet említettem, akkor ez az elmúlt éjszakán tovább fokozódott, mert hogy a horvát tengerparton, nem csak Omis környékén, Dalmácia több pontján lobbantak fel a lángok, hanem bizony az erős szél miatt gyorsan elérték az egyéb területeket is. Ugye Omis és térsége még mindig a góc, és még mindig dolgoznak, és természetesen próbálják lokalizálni a tüzet, hogy ne terjedjen tovább. Ott már a lángok közvetlenül veszélyeztették a lakóházakat csütörtök éjjel, illetve tegnap is. Több száz helyi lakost és turistákat kellett sürgősen evakuálni a környékről. De Zadar környéke szintén veszélyben van, ugyanis újabb tűzfészkek alakultak ki. Zadar mellett már két helyen is lángol az erdő, de ami most aggodalomra ad okot, az Dugiotok szigete. Péntek éjszaka, ami most aggodalomra ad okot, az Dugiotok szigete. Péntek éjszaka, ugyanis ezen a tengerparti szigeten

koronákról, tehát érdemes mielőtt útnak indulnak tájékozódni arról, hogy egyáltalán az a nyaralóhely, ahova éppen tartanak, most lezárás alatt van, vagy egyáltalán tud-e fogadni turistákat. Mindenképpen van a Google-nek egy olyan krízis keresője, ahol pontosan meg lehet nézni, hogy éppen mondjuk a horvátországi tengerpart szakaszon hol lángol az erdő, illetve a hegyvidéki terület, úgyhogy indulás előtt ezt érdemes mérlegelni, és mindenképpen okosan dönteni és tájékozódni. Hát nyugodt délutánt kívánok mindenkinek, csendeset, és ebbe remélem, hogy jó néhány dal belefér. Többek között Kovalszky meg a Vega, jön Dash, aztán hamarosan 13 órakor friss információk, időjárással, közlekedéssel, orvosmeteorológiával. Maradjanak velünk!

0: A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Reklám.
1: Hagyományosan friss. Évről évre kihagyhatatlan. Ágrá. Nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá, ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomorszki Szeljem, a vásárok otthona. Bogrács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Misa Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshó is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Időjárás. Délután 1 óra van, és lendván 31-32 fokot mutatnak a hőmérők. Alapvetően derült napos időre számíthatunk a folytatásban, és rendkívüli szárazságot, hőingást, forróságot hoz az újabb hőkupola. Egyelőre úgy tűnik, hogy viszonylag kiegyensúlyozott lesz, és a jövő héten meg még tetőzik is. Szinte napról napra 24 óránként változik a prognózis, és a mostani előrejelzés szerint bizony az augusztus nagy részében forróság kánikula várható, talán csak egy-egy nap lesz, amikor száraz, hideg érkezik, és 30 fok alá megy majd a hőmérő higanyszála napközben is, de alapvetően forróságra számíthatunk. Ma 30-35 fok közé melegszik fel a levegő, és alapvetően gyenge marad a légmozgás. Az előttünk álló éjszakán derült időre készülhetünk, hajnalban 10-22 fok, de holnap már 33-37 fok közé melegszik a levegő, vasárnap is többnyire derült, napos időt kapunk, késő délutántól viszont érkezhet némi felhőzet, és estétől előfordulhatnak kisebb záporok, zivatarok. Hétfőn erősen megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, megélénkül a szél is, helyenként élénk lökések kísérhetik. Hétfőn a hajnali hőmérséklet 12 és 23 fok lesz, délután pedig 27 és 36 fok között alakul majd. Tehát tághatárok között mozog, hiszen a tartósan napos területeken még mindig kánikula várható, ahol viszont intenzíven megnövekszik a felhőzet és érkezik a csapadék, ott napközben 26-27 fok lesz a jellemző. Kedre csökkenni fog a felhőzet, majd napos gomoly felhős időt kapunk. Reggelig azonban még lehetnek kialakuló záporok, illetve zivatarok. Napközben már csak kevés helyen lehet kisebb eső. Élénk lesz a szél kedden, hajnalban 13-19, délután 24-29 fok közé melegszik fel a levegő. Szerdán napos idő várható, általában kevés felhővel, csapadéknak is kicsi az esélye, viszont élénk lesz a szél, hajnalban 12-21, délután 28-33 fok várható. A csütörtök is napos időt tartogat, augusztus 20-án kicsi a csapadék esélye, marad az élénk szél, hajnalban 12-21, délután 30-35 fok valószínű. Pénteken még melegebbre számíthatunk, akár 36-37 fokkal napos időre, és a mostani előrejelzés szerint szombatra érkezik egy enyhülést hozó, érintő száraz hidegfront, ami azt jelenti, hogy a jövő hétvégén szombaton, vasárnap 27-29 fokkal számolhatunk napos idővel, amit időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, helyenként megélénkül a szél, nagyon kellemes lesz a jövő hétvége időjárása, ha marad a mostani előrejelzés. Aztán azt követő héten ismét visszakapjuk váltakozó jelleggel a 30-31 fokokat, de ez a rekkenő, nagyon magas hőség csillapodni fog és enyhülni fog a hónap második felétől, tehát jövő hétvégétől, úgyhogy általában 30 fokokra lehet majd számítani. De marad a rendkívüli szárazság, amit most, ha hinni lehet a meteorológusoknak, hétfőn tör meg egy kis zápor, zivatar, de sajnos ez kevés lesz ahhoz, hogy visszapótolja a hiányzó mennyiséget, úgyhogy egyelőre száraz és meleg napokra lehet készülni. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mit jelent a rendkívüli szárazság, a hőingás, a forróság, hát nagyon sok panaszt hoz egybe, és ez egyébként együttesen terheli még az egészséges szervezetet is. Ugye átmenetileg igen nagy a napi hőingás, általában erős az éjszakai lehűlés, ott az biztos, hogy megterhelő a frontérzékenyeknek, hiszen akár napi 20 fokot is meghaladó hőingás alakul ki, és ezt nehezen viseli az egészséges szervezet is. Amire ismét számítani kell, hőegyensúlyi zavarok, napszúrás, hőgörcsök és hőkifáradás kialakulására kell a folytatásban számítani. feltétlen kerüljék a tűzőnapot, még mindig igen magas az UV-sugárzási szint. Előnyös egyébként az erősebb éjszakai lehűlés, de a nagyobb hőingásban és a nagyobb kánikulában a keringési rendszerünk ezt nagyon megérzi és hatalmas terhelést kap. Tehát súlyos keringési panaszok léphetnek fel, légzési nehézségek, szívelégtelenség, erősen ingadozó vérnyomás, és bizony a nagyobb városokban nem frissül majd a következő napokban már az éjszakai hőmérséklet és romló alvás minőséget, fokozott keringési rendszeri terhelést von maga után. Erős fáradékonyság, kimerültség jelentkezhet, emiatt romlik a figyelem, ami például most a hétvégi megnövekvő közlekedésben nagyon-nagyon veszélyes. A melegfront jellegű hatások következtében sok lesz a fejfájás, a migrénes panasz, gyakrabban léphetnek fel például emésztőszervi panaszok, és gyakoribb a gyulladásos jellegű ízületi tünet is. Mindenképpen számítsanak romló orvos-meteorológiai helyzetre, és amennyire lehet ezen a hétvégén is pihentessék a szervezetüket.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek nagyon körültekintően és óvatosan, hiszen trafipaxos sebességmérésre ma is sor kerül, egészen az esti órákig mérik a rendőrök a gyorshajtókat, egészen pontosan meghatározott helyen, így mindenképpen legyenek óvatosak Muraszombat körzetében, de egyébként bárhol az országban, és ráadásul megnövekedett forgalom van, főleg az autópályákon egyrészt a hétvégi ünnepnap miatt, másrészt a turnusváltás miatt, úgyhogy vezessenek körültekintően, óvatosan. Szlovéniában ma ünnepnap van, tehát este 10 óráig nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek, és az a holnapi napon is ugyanígy érvényes, 7 és 22 óra között. Jó utat kívánunk! 13 óra 7 perc van, Nági jön Bettivel, aztán itt lesz Olivia Dean, Jason Mraz, hamarosan Ed Sheeran is. Szép délutánt!

Ice Cold, ő volt Ed Sheeran, ez pedig az egyik népszerű slágere. Most 13 óra 23 percben, és ahogy már említettem, augusztus 15-e nagy boldogasszony napja, mely katolikus egyházi ünnep, és a legfontosabb Mária ünnepe, Szűz Mária mennybevételét hivatott tulajdonképpen az emlékezetünkbe vésni, és amellett, hogy kötelező ünnep a katolikusok számára, rengeteg minden kötődik ehhez a mai naphoz, hiszen népszokásokról, Mária búcsuk helyszíneiről szerintem önök között is nagyon sokan hallottak. Ugye Nagy Boldogasszony napjához, augusztus 15-éhez kapcsolódó népszokások, meg a Mária búcsuk mélyen gyökereznek a magyar népi kultúrában, és persze a vallásosságban is. Például a hívek ilyenkor virágokból, gyógynövényekből font koszorukat, csokrokat vittek egykoron a templomba szentelésre. A megszentelt növényeket később betegségek gyógyítására, vihar elhárítására, vagy éppen a ház megáldására használták. De például egyes vidékeken a templomokban ravatalszerűen feldíszített virágokkal borított Mária oltárt, vagy jelképes koporsót emeltek, amelyet a hívők körbejártak. Egykoron dologtiltó nap volt augusztus 15-e, hiszen ezen a napon tilos volt sütni, mert a népi hiedelem szerint a kenyér kővé vált volna. A varrás és a fonás is szintén tiltott volt, mert szerencsétlenséget hozott a házra. És ugye gyakran emlegetjük a két boldogasszony nap közét, tehát augusztus 15-e és szeptember 8-a közötti időszakot. Ezt ugyanis egykoron varázs erejűnek tartották. Ekkor gyűjtötték a gyógynövényeket, szedték a gyümölcsöt, és a tyúkok által ekkor tolt tojásokat két boldogasszonyi tojásnak hívták, és sokáig elállónak és gyógyhatásúnak vélték. Rengeteg Mária búcsú járóhely van, hiszen ezen a napon százezrek zarándokolnak el a legjelentősebb Mária kegyhelyekre. Egyébként Erdélyben a Csíksomlyói a leghíresebb, bár a legfőbb búcsú ugye pünköstkor van, viszont Nagy Boldogasszony napján a hívők ezrei zarándokolnak el a Csíksomlyói kegytemplomhoz, a csodatévő Mária szoborhoz. De akár lehetne említeni a leghíresebb magyar görögkatolikus kegyhelyet, Mária Pócsot, vagy Mátra Szentimrét, híres erdei Mária kegyhely, amely különleges hangulattal vonza a zarándokokat. De ha már zarándok hely és hiedelem, akkor Muravidék is bővelkedik ebben, úgyhogy a muravidéki kötődést és legendákat mindjárt megnézzük.

Ez a Fanglers és a Budai Felhők című daluk, most éppen 13:30 van, és ahogy ígértem, folytatjuk ennek a mai napnak a jelentőségét, mármint a Mária ünnepnek, és hogyha Muravidéket nézzük, akkor Muravidék, vagy éppen a Hetés, vagy az a szomszédos vidékek rendkívül gazdag nagyboldogasszonyhoz köthető vallási és népi hagyományokat őriznek. A térségben a Mária kultusz igazából összefonódik ennek a tájnak a misztikumával, a határmenti sorssal és az évszázados csodahitekkel. A leghíresebb muravidéki legenda bizony Radamoshoz köthető, a radamosi Mária fához, ami azért ezt a területet már túlnőtte, messze híres történet kapcsolódik a radamosi Mária fához. A Muravidék legjelentősebb, ma is élő Mária legendája, ugye itt a Lendva közeli Radamos falu és az amelletti Fekete erdő. Itt található a Mária fa, és a történet ehhez kapcsolódik. A legenda szerint 1947-ben egy Füle József nevű helyi pásztorembernek megjelent a szűzanya, egy hatalmas tölgyfa koronája felett, fényárban úszó fehér ruhás asszonyként. A kommunista hatóságok megpróbálták elfojtani a kibontakozó búcsújárást, parancsot adtak a fa kivágására, ám a legenda szerint a férfi, aki fejszét emelt rá, azonnal lebénult. Később az erdészek is megtagadták a fa kidöntését. Egy másik történet szerint egy kislány csodálatos módon meggyógyult a helyszínen. Ma már zarándok helyként ismert, és bár a fát egy későbbi vihar kidöntötte, a gyökereiből sarjat új tölgyfa, és a mellette épült kápolna ma is a Muravidék egyik legfontosabb szakrális helye, ahová pont ilyenkor nagyboldogasszony napján zarándokok ezrei érkeznek, hát egyrészt gyógyulást, másrészt pedig lelki békét keresve. Úgyhogy, ha nincs még programjuk, akkor nagyon-nagyon szép környezetben, Radamos erdejében található ez a Mária kegyhely és zarándokhely, érdemes ellátogatni a Fekete erdőbe, a Mária fához. Egyébként nagyon szépen helyre pofozták azt a helyszínt, látogatóközponttal a fa kapott egy zárt teret, hogy minél tovább meg tudják őrizni az utókornak is. És hát az zarándok hely, akkor az azt jelenti, hogy ott elcsendesülve végig lehet menni a történeten, és aztán el lehet mondani mindazt, amit az ember talán nehéznek érez az életében, és onnan megkönnyülve, illetve megkönnyebbülve tud majd kilépni. Egy jó zarándok hely és egy jó délutáni program lehet a radamosi Mária fa. De itt van Muravidék központi Mária kegyhelye is, Turniscsén, ugye bántornya, a muravidéki nagyboldogasszony kultusz történelmi és építészeti szíve. Ez a hely, az itt található Szűz Mária mennybevétele templom, a vidék legősibb zarándok helye. És innen volt egyébként a reggeli Szent Mise is. Az ótemplom falait a híres középkori festő Aquila János freskói díszítik, köztük a falakon végighúzódó Szent László legenda falkép sorával. Augusztus 15-én bántornya válik a Muravidék vallási központjává, ekkor a szlovén és a magyar hívők közösen ünneplik a búcsút, amely a két nemzetiség békés együttélésének fontos szimbóluma. De bizony kapcsolódik népszokás a Muravidéken is ehhez a naphoz, úgyhogy mindjárt kitérünk erre is.

Említettem, hogy Muravidéken is vannak népszokások, máig élő népszokások egyébként, amit az itt élők, főleg az idősebbek még őriznek és továbbadnak a fiatalabb generációnak. Ugyanis a muramenti falvakban szigorú dologtiltás élt augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén. Úgy hitték, ha valaki Nagyboldogasszony napján begyújtja a kemencét és kenyeret süt, a tűz ki fog törni a kemencéből és leégeti a házat. De figyelték az időjárást is a muravidékiek. Ha augusztus 15-én tiszta és napos idő volt a Muramentén, abból a gazdák jó és édes őszi szőlőtermésre, valamint bőséges gyümölcsre következtettek. Ezek máig megtartott jó szokások, és a muravidékiek őrzik is ezt a hagyományt, és ahogy említettem már, nagyon sokan elmennek a radomosi zarándok helyre, a radomosi Mária fához, ami Muravidéken egy rendkívül szépen gondozott békés erdei szentély, és szerencsére hűen őrzi ez is az 1947-es jelenésnek az emlékét, és mai napig aktív hívő közösségi életet tud életben tartani. Egyébként már az eredeti tölgyfát egy későbbi vihar, ahogy már mondtam, kidöntötte, helyén az annak gyökeréből kisarjadt új fa áll most is, és az erdő mélye, hogyha esetleg elmennek oda, akkor egy nagyon különleges, rönkökből épült kis fakápolna várja a csendes imádságra vágyókat. A belsejét gyönyörű színes ólomüveg ablakok díszítik, amelyek meghitt hangulatot árasztanak. Nagyon szépen gondozott a környezete is, hiszen a Fekete Erdőben ez a zarándokhely az erdő fái között kiépített fajárdákkal, sétányokkal van körbevéve, tehát a látogatók kényelmét még erdei padok, pihenőhelyek szolgálják és teszik könnyen bejárhatóvá, megrendezetté ezt a területet. Ahogy mondtam, ma is élő búcsújáró hely, így aztán Nagyboldogasszony napján, tehát ma augusztus 15-én, illetve a jelenés évfordulóján, június közepén és más Mária ünnepeken is gyakran tartanak szentmiséket, zarándoklatokat. Ilyenkor gyűlnek össze a környékbeliek, magyarok, szlovének, hívő közösség. És szerencsére sok látogató ma is azért érkezik ide, illetve keresi fel ezt a helyet, hogy megtapasztalja a spiritualitást, a megnyugtató erőt. Nagyon könnyen megtalálható ez a zarándokhely, és hát a környéken azért elég sok látnivaló van, tehát össze lehet kötni akár a Bakónakitóval, az ottani energiapontokkal, és hát nagyon sok olyan helyszín van, ami még érdemes arra, hogy felkeressék. Egyébként, hogyha kíváncsiak arra, hogy ugye az 1947-es megjelenést követően történtek-e ott csodák, akkor az újabbkori jelentések szerint, meg a néprajzi gyűjtések feljegyzései szerint évtizedekkel később 2001-ben egy 11 éves radamosi kislány szintén arról számolt be, hogy látta megjelenni a Szűz Máriát a kegyhelynél. Egykoron egyébként az zarándokok körében elterjedt volt az, hogy a Mária fa kérge, illetve levelei erővel, gyógyító erővel bírnak, így az emberek évtizedeken át hordták el a tölgyfa kérgét, hogy otthon betegségek gyógyítására, borogatásra teát készítsenek belőle, emiatt a fa törzse az idők során teljesen megkopott. Egyébként van még egy rejtélyes történet, és ez él az itteni nép emlékezetében, egy történet egy súlyosan beteg kisfiúról, aki eltévedt itt a Fekete Erdőben, mégpedig egy fagyos, havas téli éjszakát töltött egyedül a rengetegben, közvetlenül a Mária fa tövében aludva, és másnap teljesen sértetlenül, fagyási sérülések nélkül találtak rá erre a kisfiúra. A hely szellemi ereje napjainkban is nagyon érezhető, lelki gyógyulások, belső béke csodájáért járnak ide az emberek, és bizony nagyon sok látogató számol be arról, hogy a súlyos életkrízisek a gyász idején, itt a rönkkápolnában, vagy éppen a fánál imádkozva, olyan megnyugvást és erőt kaptak, ami segítette őket a testi-lelki felépülésben. Mária ünnep van, a radomosi Mária kegyhely pedig továbbra is várja a látogatókat. Muravidék egyik olyan helyszíne, amit érdemes felkeresni, ha erre járnak.

Sam Fender énekelt, és amellett, hogy ma van nagy boldogasszony napja, az évfordulósok között szerepel első István is, mert hogy 1038-ban ezen a napon Esztergomban halt meg első Szent István, Magyarország első királya. 975 körül született, egyes források szerint 975, mások szerint 969 a születés éve. A független törzsfők Koppány, Ajton, Gyula leverésével létrehozta az ország politikai egységét, megkezdte az egyház és az állam szervezetének kiépítését. Az első Szent István király uralkodása alatt az országot 10 egyházmegyére osztotta, Esztergomot és Kalocsát érseki székhelyé tette. Az egyházi és világi vagyon védelmében törvényeket hozott, elrendelte az egyházi tizedet és bajor mintára pénzt veretett. Fiának, Imre hercegnek, nyugati mintára megírt pénzt veretett. Fiának, Imre hercegnek, nyugati mintára megírta intelmeit. Utódai

Hoztam még a mai naphoz néhány fontosat, például 65 évvel ezelőtt, 1961-ben éppen augusztus 15-én megkezdődött a berlini fal építése, amit 1961. augusztus 18-án fejeztek be. Berlin két része között húzták fel, hogy megakadályozzák az egyre növekvő arányú kivándorlást, a munkaerőcsábítást, valamint az ügynökök átdobását. Az NDK kormánya továbbra is biztosította a nyugati hatalmak jogait és a közlekedés lehetőségét az NSK és Nyugat-Berlin között. A berlini fal lebontása 1989. november 9-én éjjel kezdődött meg, amikor megnyitotta az NDK vezetés a határt az NSK és Nyugat-Berlin irányában. Ezzel Németország két részének lakói számára tulajdonképpen újra egy új kor

korszak kezdődhetett. És van itt egy színész, akiről talán kevesen tudnak, 1971-ben halt meg Lukács Pál, Paul Lucas. Ő az egyetlen magyar Oscar-díjas színész, aki Katharine Hepburn, Elvis Presley és James Dean mellett is szerepelt, illetve még Hitchcock is rendezte. De vannak nekünk zenei évfordulósaink is, úgyhogy hamarosan azzal folytatjuk.

A zenetörténet is jegyzi ezt a dátumot, hiszen 57 évvel ezelőtt 1969-ben ezen a napon kezdődött a legendássá vált Woodstocki Rock Fesztivál, a világ eddigi legnagyobb rock fesztiválja, és 600 holdas farmon tartották augusztus 15-e és 18-a között 1969-ben. Olyan világhírű sztárok léptek itt fel, mint Jimi Hendrix, Janis Joplin, vagy éppen Joe Cocker. Woodstock igen hamar mítosszá vált, az ifjúság szabadságról, szerelemről szőtt álmait váltotta valóra. Egyébként esős volt az a hétvége, és a szabad ég alatt 32 előadó és zenekar lépett fel, mint egy 500 ezer néző előtt. A hatalmas tömeg kétségbe ejtette a hatóságokat, az eredetileg kivezényelt 800 rendőr mellé még erősítést is küldtek, de nem volt rá szükség, mert semmilyen botrány vagy rendzavarás nem történt a Woodstocki Fesztiválon. 57 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött augusztus 15-én, és ott például énekelt Janis Joplin, aki mindjárt érkezik is. Csak mondanék itt még egy hölgyet, aki bolgár-magyar származású, francia énekesnő és színésznő, 1944-ben született a mai napon, Sylvie Vartan. Apja örmény felmenőkkel is rendelkező bolgár, anyja pedig magyar volt, Mayer Ilona. Elsősorban jazz és rock'n'roll számokat énekelt, a 80-as években diszkó számokat is, többek között a Nikolás címűt, amely Máté Péter és S. Nagy István Elmegyek című slágerének francia nyelvű változata volt. Ezt is visszaidézzük mindjárt, és aztán érkezik Szűcs Judit, aki ma 73 éves, mert hogy 1953. augusztus 15-én született a népszerű magyar énekesnő és az egyik legnépszerűbb Táncolj még című dala. Hamarosan érkezik itt a Muravidéki Magyar Rádióban. 13 óra 58 perc van.

Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövid filmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendva Község támogatásával. Ne várj! Vár a Vár!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

Egy kicsit tanulóztam a szlovéni hírügynökségi jelentések között, és ugye mindenhol élen a mai ünnepet emelték ki. A szlovén püspöki konferencia szerint Mária mennybevételének ünnepe, amelyet a katolikusok augusztus 15-én tartanak, tisztelgés a nők előtt. Isten megdicsőítette Máriát, nőt és anyát a mennyben. Ezen ünnep megtartásával a katolikus egyház minden nő méltóságát és hivatását hangsúlyozza. A mennybevétel egyben a remény ünnepe is, amely azt az üzenetet közvetíti, hogy Mária emberként elérte az élet teljességét, amelyet a keresztények az örökké valóságban remélnek. Emellett az ünnep erősíti a hívőkben azt a reményt, hogy földi előrehaladásra irányuló törekvéseikkel már az örök életre készülnek. A mennybevétel nemzeti ünnep és munkaszüneti nap is egyben itt Szlovéniában, és az idei naptár szerint szombatra esik, bár az üzletek az ünnep miatt zárva tartanak, a lakosság többsége számára ugye ez szabad nap. Brezében a segítő Szűz Mária Bazilika és nemzeti kegyhely előtt tartottak ma ünnepi szentmisét, egészen pontosan tartott Stanislao Zore ljubljanai érsek metropolite. A szertartás során különleges imádságban újította meg a szlovén nemzet felajánlását Isten anyjának. Zora rámutatott, hogy ez a jelentős Mária ünnep zarándokok tömegeit vonza otthonaikból a közeli vagy távoli Mária kegyhelyekre. Azért érkeznek, hogy befogadják az ünnep üzenetét, és hagyják, hogy a Máriához tett zarándoklat segítsen életük megújításában és céljaik újbóli megtalálásában. Az orrá hangsúlyozta, hogy ez az ünnep nem a távoli múltba vagy a meghatározhatatlan jövőbe repít minket. A mai ünnep lényege, hogy Isten nem hagyja a sírban azt, akit szeret. Nem szolgáltatja ki a halálnak és a pusztulásnak, hanem magához veszi. Egy olyan életre, amely minden várakozásunkat felülmúlja, mondta az egyházi vezető. A jelenlévő híveknek azt kívánta, hogy hitük, reményük és szeretetük megújuljon és megerősödjön az zarándoklat során. Az ünnep alkalmából közzétett üzenetet a miniszterelnök is Janez Jánsa, aki azt írta, hogy nagyboldogasszony ünnepe évszázadok óta részét képezi lelki és kulturális örökségünknek és egyáltalán a szlovén nemzeti identitásnak is. A történelem során és különösen a legnehezebb időkben a szlovén nép mindig Máriához fordult, tőle várta a segítségét is. A vigaszt hangsúlyozta a miniszterelnök. A kormányfő szerint az a döntés, hogy Szlovénia függetlenné válását követően ezt a vallási ünnepet munkaszüneti nappá nyilvánították, elismeri a keresztény hagyomány jelentőségét a szlovén nemzet számára. Nagyboldogasszony ünnepe ezért hazafias jelentőséggel is bír. Arra ösztönöz bennünket, hogy megőrizzük reményünket, bátorságunkat és hűségünket azokhoz a keresztény értékekhez, amelyek civilizációnk alapját képezik, jelentette ki Janez Jánsa.

A legtöbb hírügynökségi jelentés, köztük a szlovén is, élen említi a horvátországi tűzesetet. A legfrissebb, pár perccel ezelőtti jelentések szerint az Omis térségében tomboló tűzvészt sikerült stabilizálni, azonban Dalmácia más részein, különösen Dugiotok szigetén és a Pelješac félszigeten újabb súlyos erdőtűzek törtek ki. A katasztrófa hivatalos mérlege sajnos egy halálos áldozatot és több tucat súlyos sérültet követelt. A lángok terjedését a tűzoltóknak Omis és környékén sikerült megállítaniuk, a helyzet tehát jelenleg stabil. A hatóságok megerősítették, hogy a leégett területek átkutatása során egy női holttestet találtak. A kórházakban sérülteket ápolnak, 7-10 ember állapota jelenleg is életveszélyes, sokan súlyos égési sérüléseket szenvedtek. Péntek este óta pedig hatalmas erőkkel küzdenek a lángokkal a tűzoltók Dugiotok szigetén, ott most aktív a tűz. Ráadásul ez a tűz most már lakóházakat, nyaralókat veszélyeztet, a hatóságok megkezdték a felkészülést a helyiek és a turisták kitelepítésére. És ugye említettem a legújabb frontot, ez pedig nem más, mint Pelješac félsziget, itt gyakorlatilag egy órával ezelőtt röppentek fel a hírek, hogy alig, hogy elfojtották az omisi tüzet, újabb tűzfészek lobbant fel a Pelješac térségben, ahol a fenyőerdők szárassága miatt rendkívül gyorsan terjednek most is a lángok. Nagyon fontos, hogy aki abban a térségben tartózkodik, sürgősségi esetben, vészhelyzet esetére a horvát segélyhívót kell tárcsázni, mentők, tűzoltók, rendőrség, 112. Minden esetben keressék az aktuális konzuli hivatalt, nagykövetséget, és fontos, hogy az aktuális útlezárásokról, a kompjáratok menetrendjéről a Horvát Autóklub hivatalos oldalán találnak mindig frissülő információt. És ha már közlekedés, akkor azt jó, ha tudják, hogy a horvátországi erdőtűzek és bizony a nagyboldogasszonynapi ünnepi hétvége miatt rendkívüli korlátozások és hatalmas torlódások vannak érvényben a tengerparti utakon. A Horvát Autóklub legfrissebb hivatalos jelentése alapján az erdőtűzek miatt közvetlen korlátozások vannak, az omisi elkerülő útnál teljes szélességében az le van zárva, tehát minden jármű forgalom elől a tűzoltási munkálatok és a biztonsági kockázatok miatt. Aztán Pelješac félsziget, ott szintén a helyi úton csak egy sávon lehet váltakozva haladni. A hatóságok azt javasolják, hogy aki teheti, egyelőre ne induljon el a félsziget belső részei felé. A tüzek miatt a nyári turnusváltás és a zarándokok magas száma is lassítja a haladást. Balesetek vannak Zágráb, Split, Dubrovnik útvonalon több helyütt is. Nagyon sok helyen 60 km/h korlátozták a sebességet, a fizetőkapuknál 1-2 kilométeres sor van, tehát folyamatos szakaszos torlódások vannak Zadár és a Cselinka alagút között is. A2-es autópálya Zágráb-Trakoscsán fizetőkapunál Szlovénia irányába 4 kilométeres a torlódás, ami már átnyúlik egyébként ide a szlovén oldalra is. Ugye tehergépjármű forgalom 14 és 23 óra között Horvátországban, vasárnap pedig 12 és 23 óra között van tilalomban Isztria és a tengerpart főbb állami útjain. Természetesen a tengeri hajózás jelentése szerint ott még nincsenek fennakadások, tehát a komb transport folyamatos, de a kikötőkbe a megnövekedett utasforgalom miatt érdemes jóval korábban megérkezni. És ha már itt torlódások, akkor azért Szlovénia sem úszta meg, úgyhogy nézzük, aki mondjuk most indul útnak. Ugye főszezonban augusztus 15-e ünnepi forgalom, emiatt jelentős torlódások, lassulásokra kell számítani Szlovénia szerte. A Szlovén Autóklub és a Promet.cz hivatalos jelentései alapján óriási dugók, torlódások vannak az A2-es autópályán, a Karavankák alagút előtt,
2 kilométeres sor alakult ki. 8 kilométeres dugó van az osztrák oldalon a Karavankák alagút előtt, úgyhogy ez most rendkívül hosszú, és több helyütt félpályás útlezárások lassítják a forgalmat, érdemes fokozott óvatossággal közlekedni. Az A1-es autópályán Szlovenske-Konyice csomópontnál Ljubljana felé tartó felhajtón, valamint Ljubljana felől érkező lehajtó le van zárva teljesen. És ugye szombat lévén ünnepnap van, főszezoni hétvége, tehát a 7,5 tonna feletti tehergépjármű forgalom közlekedése korlátozva van. Emellett életbe lépett az új meghosszabbított teherautó előzési tilalom. A1-es, H4-es utakon reggel 5 és este 8 óra között ezt a tehergépjármű vezetők mindenképpen vegyék figyelembe, és hogyha útnak indulnak, akkor tájékozódjanak itt a szlovéniai közlekedésről is a Szlovén Autóklub hivatalos oldalán, vagy a Promet.si hivatalos oldalán folyamatosan frissülnek. Amire számítani lehet, az egy lassabb haladás helyenként, megtorpan a forgalom, és bizony több helyütt 2-3 kilométeres torlódás van a szlovén autópályákon is. Legyenek nagyon türelmesek, vezessenek körültekintően.

Hamarosan 3 órakor egy helyi vonatkozású hírrel folytatjuk, tehát jelentkezik a szombati hírmagazin, de talán az is hírértékű, aki kedveli a szlovéniai hegyvidéki területet, a Júliai Alpokot, nem biztos, hogy bármikor mehet túrázni, hiszen a szakemberek most azon tanakodnak, hogy bizony korlátozni fogják a látogatói számot. A Júliai Alpok térsége ugyanis nyaranta egyre több látogatót vonz, és a növekvő tömeg most már túlzott terhet ró arra a vidékre. A Tréglau Nemzeti Park illetékesei ugyanis elismerték, hogy a jelenlegi tendenciák fényében a jövőben új intézkedésekre és bizony korlátozásokra lesz szükség. A látogató szám szabályozásának egyik eszköze az egyes területek eltartó képességének a kiszámítása. Az állami intézmény már meghatározta azt a maximális látogatószámot, amelyet bizonyos természeti helyszínek, köztük a Windgár-szurdok, a Tolmin-szurdokok, a Perisnik vízesés és a Mártuljek vízesések elviselni képesek. A kapacitás kiszámítása azonban egy dolog, a gyakorlati megvalósítás és a látogatói áramlás kezelése pedig egy egészen más, mutattak rá a szakemberek. Viszont nem csak a szakemberek, hanem már a polgármester is fontolgatja a foglalási rendszereknek a bevezetését. Olyan elképzelést vázoltak fel, amely szerint a Júliai Alpok bioszféra rezervátum lakói korlátozás nélkül léphetnek be a területre, míg a legnépszerűbb látnivalókat, a Vörsicshágót, a Tamárvölgyet vagy a Mártulsek vízeséseket felkeresni kívánó egyéb látogatóknak előzetesen online kellene regisztrálniuk, és a látogatási jogosultság igazolásaként QR kódot kellene felmutatniuk. Nos, a szakemberek véleménye szerint ez a látogatói élményt is javítaná, mivel megszűnne egyrészt ugye a túlzsúfoltság, illetve a parkolóhely kereséssel járó nehézség is megszűnőben lenne, úgyhogy valószínű ezt a következő szezontól bevezetik. Érdemes egyébként minden ilyen esetben, hogyha felkapott turisztikai célpontot néztek ki, akár például hegyvidéki túrázást, érdemes előtte tájékozódni, hogy kell-e regisztrálni, mert bizony egyre többen vezetik be az ilyen jellegű intézkedéseket, és úgy tűnik, hogy a Júlia Alpokban is ez a jövő szezontól életbe fog lépni.

Mariachi Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: A Szombati Hírmagazin jelentkezik, köszöntöm a hallgatókat, ezúttal egy témával várjuk Önöket. 7 előadást tervezett a 2026-2027-es színházi idényre a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Lesz benne zenés dráma, vígjáték, operett, bohózat és hagyományos dráma is. Botka Ágnes foglalja össze a kínálatot.
1: Az első előadást szeptember 10-ére látták elő, az Udvari Kamara Színház Karádi és a Szerelem, Újszászi és a Világa című zenés drámát. Ennek lendvai vendégszereplését a Dériné program támogatásával ingyenesen a Ljubljanai Liszt Intézet szervezi. Szeptember 30-án a Rátonyi Róbert Színház társulata Csiki Fényes Kardos a Nagymama című operettjével érkezik. Október 12-én a Bánfalvi produkció Szabó Magda Pilátus című drámáját mutatja be. November 26-án lesz a következő darab, ugyancsak a Bánfalvi stúdió előadásában Ray Cooney Kölcsönlakás című vígjátékával érkezik Lendvára. Január 12-én a Zente Ferenc Színház Ödön von Horváth Máshol van az igazság című színművét hozza el. Február 9-én a Veresegy Színház Bársony Lőrinc Amerikai komédia című zenés vígjátékával érkezik, és ebben a hónapban a Pesti Művészínház Georges Feydeau Kézről kézre az Asszony körbejár című bohúzatát mutatja be az itteni közönségnek. A 2026-27-es színházi idény bérlete 105 euró, diákoknak, pedagógusoknak és nyugdíjasoknak 85 euró lesz az ára. Az előző év bérletesei a jegyeket augusztus 31-én, szeptember 1-én és 2-án hosszabbíthatják meg, illetve szeptember 3-án és 4-én lehet kiváltani az új bérletet délelőtt 9-től 16 óráig a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A jegyárak 25 euróba kerülnek. Nyugdíjasoknak, diákoknak és pedagógusoknak 20 euró. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, mint szervező, a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
0: Szombati hírmagazinunkat hallották, Botka Ágnes nevében is köszönöm figyelmüket.

0: 15 óra múlt 3,5 perccel már is indítjuk ezt az órát. A rövid hír magazin után egy kis zenével Freddy érkezik, a karcos hangú Freddy, aztán itt lesz a Hiperkarma, Jack Savoretti és hamarosan a Kontrabant is.
1: A Muravidék hullámhossza.
2: MMR.

Hoztam néhány programajánlatot erre a hétvégére, erre a szombatra, vasárnapra, hát nagyon sok minden közül lehet választani. Többek között el lehet menni a mai NAFTA meccsre. Ugyanis a NAFTA célja mérkőzéssel folytatódik a szlovén labdarúgó első osztály már az 5. fordulóval, ma 18 órakor a Lendvai Sportparkban NAFTA, az aktuális bajnok céljét fogadja tehát itt hazai pályán. És rajtól a szlovén labdarúgó kupa új idénye is, vidékünkön a hétvégén is rendeznek előfordulót. Augusztus 16-án vasárnap délelőtt 10-kor NAFTA öregfiúk olimpia hosszúfalú. Ez a mérkőzés a Lendvai Futballakadémián lesz. A többi találkozó délután 17:30-kor kezdődik vasárnap. Csente Nedelica, Kobélye, Csensovci és Hodos Tromejnik. A kupa sorozat az első fordulóval augusztus 26-án folytatódik. Ma és holnap rövid filmek Bográcsa, itt Lendván a várban. Számos nagyszerű alkotás közül lehet válogatni, általában ezek a filmek, ha rövid filmek, akkor 12, maximum fél órásak, a szlovén alkotások mellett spanyol, aztán horvát, francia, szerb, magyar filmeket is, rövid filmeket lehet megnézni ezen a hétvégén. És élettel telik meg Moravské Toplice is, mert hogy zajlik a nyári fesztivál. Ma este Moravské Toplicen az Ensemble Actuál zenekar lép fel a rendezvénysorozat keretében, amelyet a tök termékeknek szentelt fesztivál búcs kísér, tehát egy tök fesztivál. Tehát szabadtéri koncertek, kulináris kínálat, remek kikapcsolódást ígérnek a helyszínen, ingyenesen látogatható. Késő este pedig lesz további, a koncert után még éjszakába nyúló mulatság, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak ma is Moravské Toplicére, ami egyébként nem csak koncerteket hoz, hanem kirakodó vásárt is.

Szintén ezen a hétvégén, és már zajlik is a veterán találkozó Söltörön, régi gépjárművek kiállítása, de nem csak az, hanem rövid túrákat is tesznek. Hivatalosan délután 5 órakor lesz a megnyitó, ezen kívül számos fellépő lesz, este 7:30-kor pedig ingyenes koncertet ad a Kozmix a szabadtéri sátorban, másfél órás nagy koncert, utána pedig a Pacsirták lép majd fel. Mindenkit várnak ide is nagy szeretettel, bár nem a hétvégén lesz, hanem hétfőn, de ha izolában tartózkodnak, akkor átérezhetik a balatoni retro rivierát Izolában, hiszen találkozik egy picit a Balaton az Adriai tengerrel. A szlovén tengerpart és a magyar riviera hangulata egyetlen helyen elevenedik meg, igazi retro nyáreste, és filmvetítés is lesz, a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet nézheti meg a közönség Izolában lenne a szlovén tengerparton. És a hétvége, akkor a Hétrétország program kínálatában, ami idén 25 éves jubileumát ünnepli, és az Őrségben zajlik, zenés színházi előadást tartanak gyerekeknek, 15 órakor kezdődött ez, aztán lesz filmvetítés, nyilvános beszélgetés, Minden csillag, ezt a filmet nézhetik meg az érdeklődők, és a Best of Sheets 21 órakor egy koncertszínházi bulival várja a látogatókat, Hamlet és a Velem mindig történik valami legjobb dalaival az Omega Parkban találkozhat a közönség. Holnap pedig Feszbaum Béla önálló estje lesz, a Pesti Polgár címűt láthatja a közönség, és az igazmondó juhászt a szabadtéri őriszentpéteri színpadon. És ma, illetve holnap nyitott portákkal várnak mindenkit, fazekasságot lehet megnézni, nyitva lesz a gyertyaműhely, aztán mézes kalács műhelyben is be lehet pillantani, és ezek a nyitott porták egyébként Szlovénia egyes falvaiban is várják a látogatókat, mert ugye nyitott portákhoz általában a hodosi térség is csatlakozik, úgyhogy érdemes ezt is beírni a naptárba, hogyha program lehetőséget keresnek. Jövő héten pedig már a programok nagy része ugye az augusztus 20-ai rendezvényekről szól. Most 15 óra 26 perc van, Lendván pedig 34 fokot mutatnak a hőmérők. Napsütéssel, és ugyanez jellemző egyébként az egész országra, sehol egy felhő, és jelenleg Muraszombatban is 33 fok van, 36 fok Novagoricán, szóval meleg nap elé nézünk. Önök pedig kapják tőlünk a frissítő zenéket, most például a Coldplay-től jön Szabó Leslie, Horváth Tomi, hamarosan 3:44-kor pedig meghallgathatják a hét zene számát.

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Hát egy biztos, hogy drasztikus időjárás átalakulás zajlik le majd a jövő hét elején. Egy picit felborul az időjárásunk, de azért érezhetjük mi magunk is a saját bőrünkön, hogy elég szélsőséges a nyári időjárásunk is ezekkel a hőhullámokkal. Még kánikula ma és holnap, hiszen vasárnap is a maihoz hasonlóan nagyrészt felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás kánikulai meleggel, azonban vasárnap este felé már érződni fog a közelgő front hatása felhősödéssel és néhány zápor képével, illetve 7-10 fokkal hűvösebb lesz, de ez sem tart sokáig, viszont ennek az átmeneti hőmérséklet csökkenésnek egész biztosan örülni fogunk. Ugye a mainál holnap még melegebb várható, tehát fokozódik még a felmelegedés, aztán hétfőn markáns hideg front vonul át felettünk, hatására 7-10 fokkal esik vissza a hőmérséklet, és ez is csak néhány napig tart, hiszen jövő héten újra visszatérnek majd várhatóan éppen szerdától 20-ai ünnepekre a kánikulai napok, néhány napra, akár 37-38 fok is lehet egyes vidékeken, de ide Muravidékre is újra 33-34 fokot prognosztizálnak, és aztán megint lesz majd egy hidegfront, ami nem lesz ennyire drasztikus, de a jövő hétvégére ismét hoz majd néhány fokos lehűlést, átmenetileg több felhővel, de csapadékot egyelőre jelent tősebb csapadékot nem jeleznek előre a meteorológusok, úgyhogy most egy ilyen kis hullámvasúton leszünk majd a jövő héten. Egy kis hidegfront, egy kis melegfront, aztán megint hidegfront, megint melegedés, és ez sajnos a szervezetet megviseli. Egy biztos, hogy szélsőségesen alakul időjárásunk, és ez a tartós forróság bizony nem csak az emberi szervezetnek hoz komoly kihívást, hanem a rendkívüli meleg a mezőgazdaságra, a vízkészleteinkre, de akár a mindennapjainkra, és hát az állatvilágra is egyre nagyobb kihatással van. És ha mi szomjazunk, akkor ugye tudunk inni, de gondolni kell azokra, akiknek nem áll rendelkezésére a víz, tehát ha van otthon házi kedvencünk, akkor nem elég csak kitenni reggel a friss hideg vizet, az most arra már felmelegszik és ihatatlan, úgyhogy gyakran kell cserélni, érdemes árnyékos helyet biztosítani nekik, és nyilván gondolni kell az éjszakai jövevényekre is, úgyhogy nekem is a kertem tele van ilyen kis itatókkal, laposabb tál, mélyebb tál, minden a friss vízzel, és bizony van, amikor csontszárazon találom meg reggel, valószínű a sünikék, aztán a méhecskék rájárnak inni, még kell őket itatnunk, mert a szárazság és a meleg tovább tart. Úgyhogy mindenkinek jó hűsölést kívánok ezen a mai délutánon, sok-sok jó zene társaságában, Charlie-ék érkeznek, itt lesz Rúzsa Magdi, de zenélni fog a Kis Csillag, aztán jön Jude Law is, negyed ötkor jelentkezik majd a hétvégi randevú, úgyhogy tartsanak velünk.

0: zene, csak az élelem.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életünk, az életem.
1: Nincs vége.
0: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én. A Tomi.
3: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
4: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

0: Sziasztok, hallgatók! Ez itt a Hétvégi Randevú.
1: Én Martina vagyok.
0: Én pedig Barbara. És a mai adásban képzeletben repülőre szállunk. Nem egy konkrét úti cél felé indulunk, hanem azt nézzük meg, hogy mi történik a testünkkel repülés közben.
1: Ha érdekel titeket a téma, akkor tartsatok velünk!

0: A repülés ma már hétköznapi közlekedési forma. A testünk számára azonban még mindig különleges helyzet. A kabinban alacsony a légnyomás, szárazabb a levegő, órákon keresztül ülünk, egy hosszabb útsorán pedig akár több időzónát is átléphetünk.
1: Kezdjük a felszállással. A repülőgép felgyorsul, emelkedik a földről, mi pedig néhány perc alatt több ezer méteres magasságba kerülünk.
0: A kereskedelmi repülőgépek általában 10-12 kilométeres magasságban utaznak. Odakint rendkívül ritka és hideg a levegő. Ezért a repülőgép kabinjában mesterségesen szabályozzák a légnyomást és a hőmérsékletet.
1: A kabin nyomása azonban nem teljesen olyan, mint a tengerszint. Inkább ahhoz hasonlítható, mintha egy nagyjából 2000 méter magas hegyen tartózkodnánk.
0: Egy egészséges ember ezt általában gond nélkül viseli. A szervezetünk észrevetlenül alkalmazkodik, kissé megváltoztat a légzésünk és a keringésünk. Néhányan pedig álmosabbnak vagy fáradtannak érezhetik magukat.
1: Vagyis, amikor a repülőn úgy érezzük, hogy még el sem indult igazán az út, de már fáradtak vagyunk, nem biztos, hogy csak a hajnali ébresztő a hibás.
0: Komolyabb szív- vagy tüdőbetegség esetén viszont ez a környezet nagyobb terhelés jelent. Ilyenkor fontos lehet az utazás előtti orvosi egyeztetés.
1: A legtöbb utas azonban nem az alacsony oxigénszintet, hanem a saját fülét veszi észre először.
0: A jellegzetes pattogás vagy nyomásérzés szinte minden repülőút része. Felszálláskor és leszálláskor gyorsan változik a környezeti nyomás, a kezéfülnek pedig ehhez, ha alkalmazkodnia kell.
1: Ebben segít a fülkürt, amely a középfület az orrgarattal köti össze. Nyeléskor, ásításkor vagy rágáskor rövid időre megnyílik és kiegyenlíti a nyomást.
0: Ezért működik a rágógumi, a cukorka vagy egyszerűen néhány nagyobb nyelés. Nem maga a rágó varázslatos, hanem a folyamatos nyelés segít.
1: Sokan azt tapasztalják, hogy a leszállás a kellemetlenebb, mint a felszállás. Ilyenkor a külső nyomás növekszik, és levegőnek kell bejutnia a középfülbe, ami nem mindig történik meg azonnal.
0: Megfázás, allergia vagy arcüreg probléma esetén ez még nehezebb lehet, mert a nyálkahártya megduzzad. Egy egyszerű náta ezért meglepően kellemetlené teheti a repülést.
1: A kisgyerekek is gyakrabban sírnak ereszkedéskor. Nem feltétlenül félnek, sokszor egyszerűen fáj a fülük, és még nem tudják tudatosan kiegyenlíteni a nyomást.
0: Ilyenkor az ivás, a cumizás vagy a nyelés segíthet. Felnőtteknél pedig érdemes a leszállás alatt ébren maradni, mert az alvás közben ritkában nyelünk.
1: A füldugulás legtöbbször rövid idő alatt megszűnik. Ha azonban az erős fájdalom vagy halláscsökkenés tartósan marad, azt már érdemes kivizsgáltatni.

0: következő jelenséget szinte minden utas ismeri. Néhány óra után kiszárad a szánk, feszül a bőrünk, irritálté válik a szemünk.
1: A repülőgép kabinjának levegője jóval szárazabb lehet, mint egy átlagos lakási vagy irodái. Ez különösen hosszabb úton válik feltűnővé.
0: A száraz levegő nem jelenti azt, hogy néhány óra alatt veszélyesen kiszáradunk, de a szemünk, az orrunk, az ajkunk és a bőrünk valóban megérezheti.
1: Ezért nem túlzás vizet, ajakápolót vagy akár műkönnyet vinni magunkkal. A kontaktlencse is kényelmetlenebbé válhat, ezért hosszabb úton sokan inkább szemüveget választanak.
0: Az alkohol kevésbé jó útitás. Nem csak a folyadékháztartásnak nem kedvez, hanem az álmosságot és a fáradtságot is fokozhatja.
1: A kávét sem kell száműzni, de jó, hanem az az egyetlen folyadék, amit egész úton fogyasztunk.
0: A kabin levegőjével kapcsolatban gyakori tévhit, hogy órákon keresztül ugyanazt az elhasznált levegőt lélegezzük.
1: A modern repülőgépekben a levegő folyamatosan cserélődik és szűrődik. A kabinban friss külső levegő is kerül, a visszaforgatott levegő pedig nagy hatékonyságú szűrőkön halad át.
0: Ettől még természetesen zárt térben ülünk sok ember közelében. Ezért egy köhögős utas vagy a gyakran megérintett felületek továbbra is számíthatnak.
1: De a kép nem olyan, mintha órákon át egy lezárt dobozban ugyanaz a levegő keringene körülöttünk.
0: És ha már a kabin levegőjénél tartunk, miért ízetlenebb néha az étel a repülőn?
1: Részben azért, mert az étel nagy mennyiségben készítik el, lehűtik, majd a gépen újra melegítik. De nem csak a konyha felelős.
0: Az ízélményünk jelentős része a szaglásból származik. A száraz levegő és az alacsonyabb légnyomás miatt kevésbé intenzíven érezhetjük az aromákat.
1: A kabin állandó zúgása is befolyásolhatja az érzékelésünket. A repülőn tehát nem csak az étel más, hanem mi is egy kicsit másképp érzékeljük.
0: Ezért működhetnek jobban az erőteljesebb, sósabb, savanykásabb vagy ízekben gazdagabb ételek.
1: És ezért rendelnek olyan sokan paradicsomlevet a levegőben, még azok is, akik a földön ritkán innák meg.
0: A repülős étel tehát lehet valóban középszerű, de nem feltétlenül mindenért a szakács a hibás. A fülünk után az orrunk és az ízérzékelésünk is alkalmazkodik a magassághoz.

0: A repülés következő hatása kevésbé elegáns, de annál gyakoribb, a puffadás.
1: A csökkenő kabinnyomás miatt a testünkben lévő gázok kitágulnak. Ugyanezt történik egy lezárt zacskóval is, amely a magasban látványosan felfúdódik.
0: A bélrendszerünkben természetes módon található gáz, és amikor ennek térfogata megnő, feszülést vagy puffadást érezhetünk.
1: Ehhez jöhet még a repülőtéri gyorsétel, a szénsavas ital, a rágózás közben lenyelt levegő, valamint az, hogy hosszú ideig egy helyben ülünk.
0: A jelenség kellemetlen, de általában átmeneti. A leszállás után a nyomás rendeződik, és a panasz is fokozatosan csökken.
1: Megelőzésként érdemes kerülni a túl nehéz vagy erősen puffasztó ételeket, a sok szénsavas italt, és időnként megmozdulni.
0: A mozgás azonban nem csak a puffadás miatt fontos. A hosszabb utazások egyik komolyabb egészségügyi kockázata a mélyvénás trombózis.
1: Fontos, hogy ne ijedjünk meg. Egy egészséges utas esetében a vérő kialakulásának kockázata alacsony. A tartós mozdulatlanság azonban valóban növeli ezt a kockázatot.
0: Ez nem kizárólag repüléskor történhet meg. Hosszú autó, busz vagy vonatút során is hasonló a helyzet.
1: Amikor járunk, a vádli izmai segítik a vér visszaáramlását a szív felé. Ha több órán keresztül alig mozdítjuk meg a lábunkat, ez az izompumpa kevésbé dolgozik.
0: A 4 óránál hosszabb utazás már emelkedett kockázattal járhat, különösen azoknál, akiknek más hajlamosító tényezőjük is van.
1: Ilyen lehet a korábbi trombózis, a friss műtét, a terhesség, bizonyos hormonális készítmények használata, aktív daganatos beteg vagy öröklött alvadási hajlam.
0: Egy átlagos utas számára a legegyszerűbb megoldás a rendszeres mozgás. Hosszabb úton, amikor lehet, álljunk fel és sétáljunk néhány percet.
1: Ülés közben is végezhetünk bokakörzés, mozgathatjuk a lábfejünket, vagy megfeszíthetjük a vádlit. Ezek apró mozdulatok, de segítik a keringést.
0: Nem érdemes viszont saját döntésből véralvadásgátlót bevenni egy repülőút miatt. Akinek fokozott kockázata van, annak személyre szabott orvosi tanácsra lehet szüksége.
1: Az enyhe 2 ontali bokaduzzanat egy hosszú út végén gyakori. Ha azonban csak az egyik láb duzzad meg, fáj vagy meleggé válik, esetleg légszom vagy mellkasi fájdalom jelentkezik, az már sürgős kivizsgálást igényelhet.

0: A repülés során jelentkező legtöbb kellemetlenség enyhe és átmeneti. Néhány egyszerű lépéssel pedig sokkal kényelmesebbé tehetjük az utazást.
1: Igyunk vizet, mozgassuk meg a lábunkat, használjuk a biztonsági övet, leszálláskor nyeljünk vagy rágózzunk, és figyeljük meg, mire van szüksége a saját testünknek.
0: Legközelebb, amikor felszálláskor bedugul a fületek, vagy egy paradicsomlé hirtelen különösen finomnak tűnik, már tudni fogjátok, mi történik a háttérben.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a hétvégi randevú.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottatok!
1: A következő találkozásig pedig...
0: Sziasztok!

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Ez volt az a legerszegi Sebi Blues Band és a Nem könnyezem című daluk. Hát lehet, hogy van, akit már a sírás folytogat, hogyha órák óta arra szolgat az autópályákon. Márpedig a szlovéniai utakon, főleg az autópályákon helyenként kaotikus a helyzet. A mai szombati főszezoni meg ugye ünnepnapi korlátozások miatt jelentős torlódások, lassulások, útlezárásokra kell számítani a legfontosabb útvonalakon. A szlovén állami közúti tájékoztató és a szlovén autóklub legfrissebb adatai alapján kritikus torlódás van az autópályákon és a határokon. Ausztria felé az A2-es autópályán, ugye ott van a Karavankák alagút, osztrák határ, az alagút előtt jelenleg 3 kilométeres a torlódás. Krenská Gora felé tartóknak érdemes korábban a Jesenice-Vzhod Lipce csomópontnál elhagyni az autópályát. Ez a legokosabb döntés. Az A1-es autópályán, ugye stájer szakasz, Szlovenske Konyice csomópontnál komoly korlátozás van érvényben, a Ljubljana felé tartó felhajtó, valamint a Ljubljana felől érkező lehajtóág is le van zárva útépítési munkálatok miatt. Aztán ott van a tengerpart felé vezető szakasz, ott is fokozott turista forgalom miatt sok torlódás, lassú haladás tapasztalható. A Smárje-Dragonya, Smárje-Koper, Izola-Strunyán és a Lucia-Strunyán szakaszokon szakaszos torlódások, nagyon lassú haladás tapasztalható, és ez valóban a szombati turnusváltás miatt. De hasonló lassulásra kell készülni a Lesce-Bled útvonalon is. És ugye kamionstopp is érvényben van ezen a hétvégén. A mai ünnepnap nagy boldogasszony napja miatt a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett, legnagyobb ösztömegű tehergépjárművekre szigorú forgalomkorlátozás vonatkozik ma este 22 óráig. És ne feledjék, hogy augusztus 1-től az A1-es autópályán és a H4-es autóúton kiterjesztett teherautó előzési tilalom van érvényben. Ha ezt megszegik, szigorúan büntetik a rendőrök. És van egy közelgő fontos lezárás is, amire egyébként felhívják az autósok figyelmét. A Zágorje és Száva híd közötti útszakaszt augusztus 18-án reggel 9 órától egészen augusztus 30-áig teljesen lezárják. Lesz kerülőút, azt természetesen jelzőtávják fogják majd jelezni. Egyébként élő kameraképeken lehet követni, pontos percre kész menetidőt lehet összeállítani. Érdemes, aki a szlovén utakon közlekedik, most fölmenni a promen.si oldalra, és az utazási idők aloldalt betölteni, ott hivatalosan pontosan meg tudják nézni, hogy hol vannak torlódások, lassulások, illetve van nekik egy nagyon jó mobil alkalmazásuk, érdemes letölteni, ez a Promet.plus, és abban a pillanatban időben fog szólni, hogyha több kilométeres torlódás van, így akár egy okos gondolattal kerülőúton ezt akár ki is lehet hagyni. Mindenképpen számítsanak arra, hogy lefelé és fölfelé is az autópályákon most nagyon lassú a haladás, és jelentős a torlódás. Mindjárt megnézzük, hogy mi a helyzet Horvátországban a tűzeset miatt, ott is egyébként az autópályák az már biztos, hogy telítettek. Nagyon sokan, akik hosszabb útra indultak, vagy hosszabb pihenésre is, van, aki úgy döntött, hogy korábban elhagyja Horvátországot, és inkább hazautazik a biztonsága érdekében, úgyhogy meghallgatunk egy Texas dalt, és utána jövök a részletekkel. Thank you.

Detroit City, ez volt a Texas sláger, egy igazán tüzes kis dal, bár most, amikor kijeltem ezt, hogy tüzes, az nem mindig a pozitívat jelentheti, főleg Horvátországban, és éppen most egy videót láttam, ami nagyjából másfél órával ezelőtt került fel a közösségi oldalakra, már a civilek is papucsban, pólóban segítik a tűzoltóknak a munkáját, hogy megfékezzék az óriási lángokat. A legfrissebb, most délutáni helyzetjelentések szerint a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a nyílt lángokat Omis térségében, de Dalmácia más részein további kritikus gócok ellen küzdenek a hatóságok. Slavko Tucakovics, országos tűzoltó parancsnok nyilatkozott nemrégiben, és azt mondta, hogy ez a horvát történelem egyik legsúlyosabb tűzvésze, amely alig 4 óra alatt több mint 1000 hektárnyi területet emésztett fel. Hivatalosan megerősítették ugye egy ember halálát, akinek a holttestét a leégett övezetben találták meg. A sérültek száma meghaladja a 40-et, közülük még mindig 10 ember állapota életveszélyes, őket intenzív osztályon ápolják súlyos égési sérülésekkel és füstmérgezéssel. Mert az aktív lángolást megállították, de azért nem lehet hátradőlni, a város környékén hátrahagyott teljesen kiégett autók, megrongálódott lakóházak, kávézók, csónakok jelzik a pusztítást. Andrej Plenković miniszterelnök a helyszínre látogatott, és ő valóságos csodának nevezte, amit a tűzoltóknak a viharos szélben sikerült megmenteniük. De hát itt van most Dugi Otok szigete, ugyanis most több mint 100 tűzoltó és a Canadair vízbombázó repülőgép küzd a lángokkal a nehezen megközelíthető sűrű bozóttal borított terepen, ahol a tűz közvetlenül lakóházakat veszélyeztet. De nem csak a Dugi Otok szigete van veszélyben, hanem lángol a Peljeshatsz félsziget, és ezek a lángok nagyon gyorsan terjednek a fenyőerdőkben, Potomje, Törstenik közelében. Emiatt a DC-414-es utat részben lezárták a mentő alakulatok előtt is. A Horvát Autóklub kéri a turistákat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, és az érintett partszakaszon biztosítsanak szabad utat a szirénázó vészhelyzeti járműveknek. Hogyha most a hétvégén tervezik a hazautazást, vagy azon gondolkodnak, hogy szálláshelyet váltanának, akkor azért érdemes jól körülnézni, és nem közvetlenül a környéken keresni a szálláshelyet, hiszen ahogy lehet látni, azért Omis környékén, Dugi Otok szigetén, tehát bárhol fölcsaphatnak a lángok, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, és hazafelé is nagyon óvatosan. Ugye a tegnapi riportalany is beszélt arról, hogy fejvesztve menekültek ők is, de ők nagyon gyorsan reagáltak arra, hogy bizony itt nagyobb a baj, mint ahogy elsőre ez tűnik, és ők már csak azt látták a biztonságos helyről, hogy akik nem indultak időben, gyakorlatilag ezt a fejveszve menekülés szó

szerint kell érteni, egymás autóját tolták ki a veszélyes zónából, és van, aki a videók tanúsága szerint lángoló autóval menekült. Szóval Horvátországban most is kaotikus a helyzet, éppen ezért arra kérnek mindenkit, főleg akik útra kelnek, hogy ha lefelé mennek nyaralni, és ma van ugye a váltónap szombat, akkor előtte tájékozódjanak arról, hogy ahova éppen mennek, ott mi a helyzet. Horvátországnak is van egyébként egy nagyon jó kis rendszere, ahol percre pontosan lehet látni, hogy mi hogy alakult. Tehát érdemes ott is a Horvát Autóklubra fölcsatlakozni, és ott minden segítséget megkapnak. Hát nyár van, és még jó néhány napig tart a kánikula, és ahogy mi sem kapunk esőt, úgy tűnik, hogy a horvát jelentések szerint sem várható egészen hétfőig jelentősebb mennyiségű csapadék. Ők is abban bíznak, hogy talán az érkező hidegfront egy kiadósabb esővel ezeket a tüzeket teljesen meg tudja majd szüntetni. Hát bizakodjunk ebben, hogy talán az enyhülés és a csapadék ebben is segíteni fog mindenkinek. Nagyon szép hétvégét kívánok, a nem túl szép hírek ellenére is, és mindenki, aki most éppen úton van, legyen türelmes, vigyázzanak, biztonságos célba érést kívánunk. 16 óra 56 perc van, Zséda jön, Szűcs Krisztiánnal lesz kávészünet, aztán érkezik Vastag Csaba, hamarosan pedig 17:45-kor, tech műsor, Szabó Márk várja önöket.

Szabó Márk vagyok, üdvözlöm Önöket, technológiai híreink következnek. Kínai kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a tengeralatti adatkábelek globális hálózata egyre sebezhetőbbé válik az olcsó vízalatti drónok támadásaival szemben. A kutatók azzal érveltek, hogy az ilyen vízalatti járművek gyors fejlődése megkönnyíti a tengeralatti hadviselést és a tengerfeneket új stratégiai csatatérré változtathatja. Az elmúlt években a növekvő geopolitikai versengés miatt az országok elkezdtek egyre többet költeni a vízalatti infrastruktúra védelmére, mivel ezek az eszközök egyre olcsóbbá válnak, ezért ez a fajta hadviselés is egyre inkább elérhetővé válik az országok számára. Ehhez korábban olyan tengeralattjárókra volt szükség, amelyet emberek irányítottak, így az ilyen műveletek is jóval kockázatosabbak voltak. A kis és közepes méretű olcsó drónok azonban beindíthatják a versenyt az országok között, hogy kiellenőrizze a tengerfenéken húzódó infrastruktúrát. A kínai szakemberek szerint a tengeralatti kábelek a kontinensek közötti adatforgalom 99%-áért felel. Így létfontosságúak az internetes szolgáltatások és a nemzetközi pénzügyi tranzakciók szempontjából. Világszerte nagyjából 1,7 millió kilométernyi ilyen kábel van az óceánok mélyén. A komolyabb robotok meglehetősen sérülékeny szerkezetek, ráadásul speciálisak, egy adott környezethez tervezik ezeket. Ha pedig valamelyik részük megsérül, akár a küldetésüknek is vége lehet. A Northwestern Egyetem kutatói ezért egészen új utat követtek a tervezésben, és az AI segítségével olyan robotokat fejlesztettek, amelyek valójában egyedi kis Lego-szerű robotokból állnak, amelyek egy nagyobb testé kapcsolódnak össze. Valamennyi kis modul saját akkumulátorral, számítógéppel, motorral és érzékelőkkel rendelkezik. A lábas metagépeknek nevezett megoldásnak vitathatatlan az előnye, mivel minden alkatrész önmagában is egy működő egység, egy különálló modul soha nem válik roncsdarabbá, csupán csak egy kisebb független robottá. Ami viszont az igazán érdekes, az a tervezés mikéntje, amely mesterséges intelligenciát használva egyenesen Darwinig nyúlt vissza. Az AI egy darwini mutációs és szelekciós folyamatot szimulált. Több ezer formát generált, tesztelte azok agilitását egy virtuális világban. A legsikeresebb terveket, tehát azokat, amelyek messzebbre tudtak mozogni, vagy jobban kezelték az akadályokat, megtartotta, a gyengébbeket pedig elvetette. Akár csak a természet évmilliók alatt. Frissítette az OpenAI a ChatGPT ingyenes és Go csomagjában a rendszer mögött futó nyelvi modellt, amivel komoly ajándékot kaptak a felhasználók. A GPT 5.5-ös helyett futó GPT 5.6 Luna modellnek köszönhetően az érintett felhasználók számára megszűnik a szöveges csevegések limitálása, vagyis a frissítés után mindenki korlátlan számú üzenetet küldhet a mesterséges intelligenciának. A felhasználók emellé kapnak egy Think, vagyis gondolkodj gombot is, amely megnyomásával az összetett kérdéseknél be nagyobb érvelési kapacitást a rendszer. Az OpenAI szerint a fájlok, a képek és a hang használatánál, valamint a képgenerálás esetében továbbra is marad az eddig megszokott limit és korlátozás. A mostani frissítési körből persze az előfizetők sem maradnak ki. A Plus és a Pro felhasználók hozzáférést kapnak egy továbbfejlesztett GPT 5.6 Sol modellhez, amely az eddigieknél jobban teljesít az olyan gyors feladatok, mint például kérdések megválaszolása, a webes kutatás elvégzése, a tanácsadás, a tervezés, az írás és a döntéshozatal esetében. Az OpenAI belső mérései arra jutottak, hogy a GPT 5.5 instant verzióhoz képest 62%-kal kevesebb a tényszerű hiba a GPT 5.6 Luna, valamint 68% a GPT 5.6 Sol esetében. Megújuló energiából, valamint leválasztással befogott széndioxidból készült az üzemanyag, amit nemrég egy repülőgépbe töltöttek be is, amivel a járat sikeresen teljesítette az útját a texasi Corpus Christi nemzetközi repülőtérről Dallasba. Az American Airlines flottájába tartozó repülőgépen semmilyen változtatást nem kellett tenni, hogy az üzemanyag meghajtsa a hajtóműveket, így a mostani demonstráció mérföldkő lehet az ágazat kizöldítésében. Az üzemanyag a repülőtér meglévő üzemanyagrendszerén keresztül jutott el a repülőgéphez, ami jól mutatja, miként lehet az e-üzemanyagot valós körülmények között használni. A hagyományos biológiai alapanyagokból készülő fenntartható üzemanyagokkal ellentétben az Infinium nevű cég által kifejlesztett e-SAF, a gyárakban keletkező széndioxid, valamint megújuló villamosenergia felhasználásával készült. Az eljárás a megkötött szenet a megújuló energia felhasználásával előállított hidrogénnel kombinálja, így olyan szintetikus szénhidrogéneket hoz létre, amelyek nagyon hasonlítanak a
hagyományos repülőgép üzemanyagra. Az üzemanyagot a Corpus Christi-ben található Pathfinder üzemben állította elő az Infinium, amely a világ első kereskedelmi léptékű folyékony üzemanyagot előállító e-üzemanyaggyára. A vállalat szerint a gyártási folyamat több mint 90%-kal csökkentheti az üvegházhatású gázok kibocsátását a hagyományos kőolaj alapú repülőgép üzemanyaghoz képest. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!

Hát majd meglátjuk, hogy milyen lesz a mai találkozó itt Lendván, hiszen hamarosan fél óra múlva startol a Lendvai Sportparkban a Nafta Celje találkozó a szlovén labdarúgó első osztályban, és a mai mérkőzés 18 órakor startol majd el. Ugye a vendégcsapat érkezik a találkozó esélyeseként. A legutóbbi meccsükön augusztus 11-én egyébként az örmény Ararat Armenia ellen arattak 2-0-ás győzelmet a Bajnokok Ligája selejtezőjében, és a hazai bajnokságban pedig legutóbb az Olimpia Ljubljanát verték meg 1-0-ra. És aztán itt van a Nafta, ugye hazai pályán próbálnak most ők pontot szerezni a címvédő ellen. Egyébként fokozott hangulatot várnak majd a lelátókról, a szurkolóktól a ma esti összecsapás kapcsán, mert egy nagyon erőteljes, küzdelmes játékot lehet majd látni. Jelenleg a tabella második helyén van a Lendvai Nafta, és a Celje a hatodik helyen tartózkodik. Nyilván a jelenlegi állás ellenére is a fogadó irodák a mérkőzés esélyesének egyértelműen az NK Celjét tartják. A sportelemzések a fogadó írók szorzói szerint a címvédő vendégcsapat győzelmére lényegesen nagyobb az esély, míg a Nafta győzelme bizony nem tűnik olyan nagyon biztatónak. Viszont aki a Naftára fogad és nyer a Nafta, akkor a szorzó az sokszoros lesz. Egyébként a Celje a szlovén bajnokság címvédője, és jelenleg, ahogy említettem, a Bajnokok Ligája selejtezőjében vitézkedik. Játékos keretük értéke, mélysége meghaladja az újonc Nafta Lendva lehetőségeit. Egyébként a Celje csak azért áll most a hatodik helyen, mert a nemzetközi kupa szereplés miatt egy mérkőzéssel ők kevesebbet játszottak, és az eddigi három meccsén veretlen maradt. A történelmi adatok ugye a Celje fölényt hozzák ki, minden esetre a két csapat azért jött, hogy elvigye a három pontot. Bár a lendvaiak remekül kezdtek, hiszen a legutóbbi fordulóban az Alumínium ellen már akadozott a gépezet, de előtte nagyon szépen, ugye négy meccsen 7 pontot hoztak el, így az Alumínium ellen pedig egy késői góllal mentettek egyetlen pontot, hiszen az döntetlen lett 1-1-es. Tehát a Naftának talán egyébként a szakértők szerint egyetlen komoly esélye van, mégpedig az, hogy a Celje talán fáradt, és egy olyan rotációban van benne, ami most nem biztos, hogy a Naftára fog fókuszálni. Ugye jövő héten szerdán a Slovan Bratislava ellen játszik újra a Celje, és az ő szezonjuk egyik legfontosabb BL selejtezője lesz. A vezető edzőjük várhatóan több kulcsjátékost ma pihentetni fog itt Lendván ezen a bajnokin, úgyhogy akár még a Naftának is állhat a zászló, meg van a kezdőcsapat mindkét oldalon, és kint van a helyszínen, vagy kint lesz a helyszínen Szabó Rudolf kollégám, úgyhogy bízunk benne, hogy majd tőle kicsit többet fogunk megtudni erről a mai találkozóról az első félidő után. Aki esetleg még eddig hezitált, még simán kérnek erre a mai találkozóra, 18 órakor kezdődik, tehát itt a Lendvai Sportparkban a Nafta Celje mérkőzés.

0: Emily azért menő, mert a Belin volt májba, Bociba, most a Levibe, még Filip Lucsisba is volt, ja, Lukába is, már majdnem mindenkibe szerelmes.
1: És az alapján dőlt el, hogy Emily menő az osztályba?
2: Igen.
1: Májba is szerelmes?
2: De én nem vagyok. Nekem már van kislányom, másik.
1: Van másik barátnőd? Igen? Hogy hívják őt?
3: Kaja.
1: Ebben az osztályban vagy?
3: Nem.
1: Másikban, negyedikben? És te második az vagy? Tehát aki valaki beszerelmes, vagy minél több fiúba, az a menő akkor, az a lány. Te eddig hány fiúba voltál szerelmes az osztályból?
3: Hat.
1: Hat fiúba? Hát akkor te is azért sok fiúba voltál, de te nem hangoztattad, ugye?
3: Hát nem tudom.
1: Lehet, hogy kicsit csendesebben mondtad. Illetve nem mondtad el a többieknek.
0: És rajzutok is Levinek, még egymástok szoktak rajzuk a négy ilyen szívecskiket, még egymás táskájából beledobálni azokat a szerelmes szívecskiket.
1: Üzeneteket?
0: Igen. Akkor még azok, akik beszerelmes, azok még mérgesek, aztán széthajítsák, aztán behajgálják a szemedbe.
1: Érdekes.
3: És mindig Emil azt mondja, hogy Levi lesz a férje. És van olyan kis csipeszpár. Igen. Igen. 7 karantból kell hozzá csipesz, az egyiket fiúnak kell befesteni, a másikat meg lánynak, szép szomnyáját, és így, és
1: megpuszíjátok egymást akkor?
3: És ők szállomosak, és esküdőt fognak tartani, és én fogom csinálni a toltát.

Karamán szerint a szerelem az egyetlen lélekdonor, de nagyon jól tud vigasztalni, és talán jobb kedvre deríteni egy finom édesség, hogyha annak tökéletes az ízvilága. Hát itt vannak a 2026

tortás torták, meg vannak természetesen a kreációk. Bíbor fehér lett ugyanis Magyarország tortája. Ez talán nem fura, hogy így augusztus 20-e közelettével erre fókuszálnak a cukrászok. Bíborfehér fantázia nevű torta viselheti a Magyarország tortája 2026 címet, és ugye nem csak sima tortát szoktak készíteni, hanem cukormenteset is. Így a Magyar Cukrász Ipartestülettel közösen az Ecsep Figyelem Alapítvány megszervezte ezt a versenyt is, és ezúttal a szilvafácska torta nyerte el a zsűri tetszését. Pukovszki Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő alkotta meg, mégpedig Balatongyörökön. Egyébként a Magyar Cukrász Ipar Egyesület 2026-ban már a 20. alkalommal hirdette meg a Magyarország tortája versenyt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep államalapító Szent István napja alkalmából, amely minden évben a magyar cukrászat értékeit, na meg gazdag hagyományait mutatja be. A Magyar Értéktárba kiemelkedő nemzeti értékként felvételt nyert a verseny idei tematikája, a rögös túró és a tejföl. A rögös túró a magyar konyha egyik alapélelmiszerének számít, közel 500 éve, és a Kárpát-medencén kívül sehol máshol nem készítenek hasonló tejterméket. A tejföl fogyasztása egyébként a keresztény vallás elterjedésével nőtt meg. Forgács Ferenc esztergomi érsek már 1611-ben engedélyt kért arra, hogy a magyarok a bőti időszakban is fogyaszthassák a tejfölt. Azóta a tejfölből jellemzően mi azért többet is fogyasztunk más nemzeteknél, mivel a magyar konyha egyik nélkülözhetetlen alapanyaga lett. A versenyzőknek tehát a nevezett tortájukban kötelezően fel kellett használniuk a rögös túrót, és vagy a tejfölt, oly módon, hogy a tortában az karakteresen jelenjen meg. A 2026-os Magyarország tortája versenyt tehát a bíborfehér torta nyerte, a gyulai kézműves cukrászda csapata bizonyult idén is a legjobbnak, és azért mondom, hogy idén is a legjobbnak, ugyanis Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland a tavalyi győztes torta megalkotása után az idei bíborfehér tortával megvédték a Magyarország tortája címüket. A bíborfehér nagyon fantasztikus, rétegezett torta, ugyanis a győztes tortát az erdélyi bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös musz és a rögös túró elegáns ízkombinációja alkotja, amelyet az édes fekete ribizli bor tesz igazán különlegessé. A csokoládé, a vanília és a citrom tovább emelik egyébként ezt az élményt, és még liofilizált málna is van benne, ami csak tényleg haba tortán. Ez tehát az ország tortája, a bíborfehér, aki viszont nem eheti meg a cukros édes süteményt vagy tortát, azoknak viszont fantasztikusan jó élmény lehet. Az Ecsep Figyelem Alapítvány Magyarország cukormentes tortája versenyének győztese, ugyanis ez egy egészen különleges szilvafácska lett. Alkotói Pukovszki Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő, balatongyöröki cukrászok. Hozzáadott cukor nélkül készült a szilvafácska, egy nagyon különleges ízutazásban lehet része azoknak, akik megkóstolják. Rétegről rétegre bontakozik ki a zamatos szilva gyümölcsössége, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag enyhén roppanós jegyei követnek. Az ízek harmóniáját egy nagyon könnyed fahéjas musz fogja össze, míg a zöldte a finom jelenléte frissességet ad ennek a kreációnak. Egyébként augusztus 20-ától lehet megkóstolni a győztes tortákat Budapesten a Magyar Ízek utcájában, a Várkert bazárban. Ha éppen Budapesten tartózkodnak augusztus 20-án, akkor érdemes ezt megkóstolni, illetve nagyjából 500 cukrászdában ugyanezen a naptól kezdik majd árusítani. Viszont a torták minőségének védelme érdekében csak 2027 elejétől lesznek nyilvánosak egyébként ezeknek a fantasztikus tortáknak a receptjei, de megkóstolni augusztus 20-ától már meg lehet őket. Úgyhogy ha szeretik a túrót, a tejfölt, akkor a bíborfehér tökéletes választás lesz, ha pedig a cukor nélkülihez nyúlnának, akkor a szilvafács
macska nevű, nagyon különleges ízvilágú torta biztosan nyerő lesz. Hát ezt nem tudjuk felszolgálni, de zenében a szilvafácskát tudjuk hozni, úgyhogy már is jön Lovasi Bandi.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

A 60-as, 70-es évek hangulatát hozta egy picit közelebb hozzánk Zorán, aki azt mondja, hogy maradj a hangszernél, hát ő is sok hangszeren játszik, de legtöbbször gitárral a kezében ül a színpadra, vagy áll a színpadra. Aki viszont a folytatásban érkezik, ő leginkább a hangjával játszik nagyon jól. A brit popénekesnő Dido érkezik, és a No Freedom, de talán kevesen tudják róla, hogy annak ellenére, hogy ő elsősorban a színpadon énekelni szokott, kiválóan megtanult zongorázni, játszik akusztikus gitáron, hegedűn, de még furuján is, de most énekelni fog nekünk, úgyhogy jön már is Dido. Most hajszál pontosan, 18 óra, 15 perc van.

Mondhatnám, hogy kicsit barátságosabb már odakint a hőmérséklet, de ez a 32 fok, ez nagyon szépen tartja magát még mindig, pedig most már lassan az estébe fogunk átmenni, hiszen negyed hét múlt 4 perccel, de ez a mai este éjszaka tökéletesen alkalmas arra, hogy egyet mondjuk ezen az ünnepnapon piknikezzünk. Hogyha nyári pikniket említem, akkor azért legtöbbeknek a napsütéses délután jut eszükbe, pedig higgyék el, hogy ilyenkor a legjobb időpont a szabadtéri programokra éppen az esti órák, amikor a nap már lebukott, a levegő kellemesebbé válik, és a természet egészen más arcát fogja mutatni. Ilyenkor nincsen szerencsére tűzőnapsütés, kevésbé fárasztó a mozgás, és ilyenkor még a gyerekek is szívesebben maradnak kint. Egy esti piknik ráadásul nagyon különleges hangulatot tud teremteni, anélkül, hogy mondjuk különleges helyszínre lenne szükségünk. Elég kimenni a közeli parkba, a kertbe, egy csendes sétre, és aztán vinni egy kosarat, megpakolni finomságokkal, és nézni a naplementét, a csillagokat, az esti fényeket, ezek fogják majd adni a hátteret és a háttérzenét is, és szerencsére az augusztusi esték különösen alkalmasak erre, hiszen sokáig kellemes marad a levegő, és hogyha emlékezetes nyári programot akarnak, akkor valóban érdemes kipróbálni például az esti pikniket, akár ma is. Az esti piknikhez nem kell túlpakolni a táskát, sötétedés után mindenképpen érdemes kimenni, és a legjobb választás, hogyha valami nagyon egyszerűen szállítható könnyű ételt választanak meg italt, sötétedés után pedig meg lehet figyelni az első csillagokat. És még benne vagyunk a csillaghullásos időszakban, bár ugye 12-én éjszaka volt a perszeidáknak a maximuma, de jó néhány hétig még el lehet csípni az esti éjszakai égbolton a hulló csillagokat, úgyhogy akár páros programként, családi programként ki lehet menni sötétedés után, és meg lehet figyelni a hulló csillagokat is. Itt van most egy remek hétvége, ugye már a mai nap is itt Szlovéniában ünnepnap volt, munkaszüneti nap, úgyhogy este lehet egy jót beszélgetni, vagy akár randevút szervezni, de hadd ne én adjam az ötletet, hogy kinek mi fér bele a mai napjába. Egy a lényeg, hogy biztonságos helyet kell választani, és nagyon fontos az, hogy azért egy szúnyogriasztó meg megfelelő ruházat sok kellemetlenségtől megkímélheti azokat, akik az estét kint töltik. Egy a lényeg, hogy a pikniknek rengeteg előnye van, lehet beszélgetni, nézelődni, pihenni, és higgyék el, hogy a nyár egyik legszebb estét lehet ilyenkor eltölteni. Még nagyjából egy hétig ilyen kellemes estéket, éjszakákat kapunk, és aztán majd szép lassan kitipegünk ám a nyárból, mert most éppen augusztus kellős közepénél tartunk, szóval ez még nagyjából 2 hét, és aztán átmegyünk szeptemberbe, úgyhogy használják ki minden egyes pillanatát.

Ács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Adj valamit, Keresztes Ildikó énekli még mindig ezt a dalt, és hát, hogy volt-e adok-kapok, úgymond a pályán, a Celje Nafta találkozón, azt elmondja egészen testközelből Szabó Rudolf, aki kint van a mérkőzésen. Szia, Rudi! Mennyi most a találkozó eredménye, és hogy látod így lassan az első fél idő vége felé haladva? Mennyire kiegyensúlyozott a játék, és mennyire látod azt, hogy a Nafta küzd azért a három pontért?
1: Szia, Tünde! Üdvözlöm a hallgatókat Lempáról. A Nafta igenis küzd, és néhány perccel ezelőtt szépített, porredos volt pontos egy szöglet után, tehát az eredmény 2-1 a Celje javára, viszont a Nafta néhány perccel ezelőtt szépíteni tudott, a szöglet előtt Márosának volt helyzete, csak az egyik Celjei védő még időben tisztázott előtte, és akkor úgy jött a szöglet. A Nafta most ismét különben támadásra van, próbálok ezzel a kalap. Zarisza egy akrobatikus mozdulattal próbálkozott itt a Celjei kapu előtt. Egy látványos mérkőzést láthatunk Lendben. A Celje ugyan hamar előnybe került már a harmadik percben. Poplátnik fejese még Reasek kezéről kipasszant, és Tusa elé került, aki közelről belőtt a labdát. Tehát egy elég hamar született góllal sikerült a Celjének előnyt szerezni, és akkor egy szöglet után már a 17. percben növelte is az előnyét. Előtte viszont a Naftának voltak helyzetei, Luka Pichler, illetve Márosának is volt egy nagyon szép lehetősége gólt szerezni, de nem tudta a labdát amúgy cserekapusként, a Celje cserekapusának Freliknek berúgni, tehát egy oda kapok megy itt a sportparkban, és annak ellenére, hogy a Celje, mivel hát ugye a jövő héten BL rájátszást játszik, nem a legerősebb 11-en lépett pályára, tehát nagyon sok poszton, 8 poszton, ha jól láttam, cseréltek, de ennek ellenére tehát a bajnok csapat egy minőséges kezdő 11-el van így is a pályán, és ennek ellenére a Nafta tehát jól kezdett, és voltak szép helyzetei, lehetett volna akár 2-0 a Nafta javára, viszont a Celje abból a 2-3 helyzetből, ami így az első 15 percben volt neki, abból két gólt szerzett a Nafta, viszont a helyzetet kihagyta, úgyhogy
0: Ebből az derül ki, hogy a Celje kicsit jobban kihasználja a helyzeteket, mint a Nafta. Hogy láttad rögtön, ugye azért az első pár percben kapni egy gólt, az általában meg szokta törni a csapategységet. Mit láttál a Nafta játékosokon?
1: Semmi megtörést, tehát a Nafta úgy folytatta a gól után is, ahogy előtte, tehát támadni próbálkoznak, minden támadást a közönség jutalmaz, tehát amikor a labda célére kerül, a nézők vagy azt hallják, itt a élő bejelentkezésemben is tapsolnak, buzdítják a csapatot, tehát a Nafta abszolút nem zárkózik vissza, nem akar védekező focit játszani, hanem támadni szeretné is. Viszont kicsit a helyzetek kihasználásával volt pekje a csapatnak, a Celjében ügyesebb volt, és ennek ellenére 2-1, ha így marad a szünetig, akkor szerintem a második fél időben talán egy-két cserével még spékelve a Nafta, még mindenképpen játékban lenne egy pontszerzését, vagy akár többre is, hiszen a maga játék az úgy megfelelő, talán a védelem, főleg a bal oldalt, bocsánat, a jobb oldalt nem úgy működött, hogy az első fél időben, de ezen még lehet javítani a szünetben. Hermoso vezetőedzés biztos már tud okosabb mondani az öltözőben, tehát viszont vigyázni kell, mert a Celje azért tud helyzetekhez jutni, és nagyon veszélyesek így a kapu előtt, legyen az Poplátnik, legyen az Tusa, de vannak itt még a kispadon a játékosok is, akik ugye Európában is már bizonyították, hogy nagyon veszélyesek, tehát még minden nyitott, mondjuk így, hogy 2-1-nek köszönhetően még minden nyitott, és most is a Nafta támad, Jasa Rágics próbálkozik a 16-os vonalon, viszont nem tudja megszerezni a labdát, és akkor pont ilyenkor a Celje gyors kontrába vált, és pont ilyenkor kell a Nafta középpályának, illetve a védelmének a helyén lenni, mert amúgy a Celje játékosok nagyon gyorsak, és egy-kettőre ott vannak Reasek kapus előtt. Tehát
0: Mennyire látszódik az, ugye, hogy a NAFTA újonc az első ligában, a CEJE pedig már rutinos, úgymond. Tehát az erőfölény az szembetűnő ebben a tekintetben. Ugye a NAFTA valóban még csak ízlelgeti, hogy milyen az első osztályban azért pályára állni. Ott sokkal erősebb csapatok vannak. Ráadásul a NAFTA ugye most új játékosokat is hozott, újított, igen, és talán a koncepciójuk is más. Lehet-e érezni azt, hogy a NAFTA a vérfrissítéssel, egy új edzővel egészen más dinamikát kapott, és mondjuk most ez a céljaival szemben valamennyire tudja kamatoztatni?
1: Abszolút, tehát nagyon jót tett a csapatnak ez az edzői váltás, tehát nem védekezik a NAFTA annyira talán, mint azt tette a múltban, és próbál bátran előre játszani. Mégis vannak a játékosok hozzá, legyen az Luka Peter, aki most a labda elé fut, legyen az Márosa, legyen az Jasa Rágics vagy Zorica, tehát a NAFTA abszolút nem úgy lép pályára egy cél ellen, mint aki tehát fél, vagy aki csak szeretne nullára lehozni a mérkőzést, vagy nulla-nullára lehozni a mérkőzést. Támadnak, és ha sikerül, akkor megvan, ha nem, előre kell játszani a focit, az gólokra játszak, és szerintem ez ugye a NAFTA-n látszik, tehát azért hozzátegyük, hogy a néhány játékos ugye már 2 évvel ezelőtt volt az első osztályban, tehát vannak itt játékosok, vagy hát ugye Márosra tudjuk, hogy mi mindent lehetett az asztalra már az első osztályban, tehát van azért itt minőségében a csapatban is tapasztalat is már az első ligából, tehát annyira nem olyan szak, mint például a Brinjegor Szupli, ami ugye a NAFTA-val együtt jutott fel. Most kiderül, hogy a Célja hogyan fog válaszolni erre a kapott gólra, esetleg beküld majd a portugál vezetőedző, a Célja portugál vezetőedző, netán egy Szélsalárd vagy egy Fészicset, akik ugye a meghatározó játékosok a csapatnál, vagy így a szünet után. Na hát ugye tudjuk a Célja is, hogy most komoly ritmusban van Európa, a bajnokság, kellenek nekik is a pontok, és hát kiderül, de a NAFTA mindenképpen jó arcát mutatta, kicsit a védelemben úgy érzem, hogy ott voltak olyan hibák, amik nem kellettek volna, amit el lehetett volna kerülni, főleg így a jobb oldalunkon, tehát ott kaptuk a 2 gólt, és azt szerintem úgy van még mind javítani, vannak is olyan játékosok a kispadon, nálunk is, a NAFTA-nál is, akik esetleg ilyen szempontból, ha beszállnak, akkor tudnak hozzáadni. Kiderül. Nagyon meleg van egyébként, tehát volt is egy ivószünet, ez is talán befolyásolja kicsit a csapatjátékát, most van ott tiltósak mentett fejjel a kapu előtt, tehát azért teljesen...
0: Tehát eseménydús akkor ez...
1: Igen,
0: tehát annak ellenére, hogy mondjuk most még a CEJE vezet, ettől függetlenül a szurkolók, a NAFTA szurkolók egy nagyon izgalmas és fordulatos meccset nézhetnek.
1: Igen, hát az első fél idő alapján, tehát 3 gól született már, és rengeteg helyzet is. Talán Eriasetnek annyi védése nem volt, viszont ami bement az a 2 gól, az viszont tehát azért talán kicsit úgy kár, főleg egy ellentámadás után, azt, ha elveszítjük a labdát, a NAFTA elveszíti a labdát a középpályán, akkor azt akkor nem épp, tehát az nem kéne, mert hát tudjuk, a Célja az gyorsan tud büntetni. Most így kezdődik lassan, illetve most már a bírói hosszabbításban vagyunk, talán még egy akció belefér a Céljének, hiszen náluk van a labda, viszont Similav Rencsics nagyszerű mozdulatokkal hozza a labdát Jasa Rágicsnak, tehát hallják is, hogy a szurkolók azonnal feléleptek, amikor látják, hogy valami jól sikerül, megint Zoricánál van a labda. Hát igen, tehát nem unatkozunk itt Lendván ma se. Úgyhogy kíváncsian várjuk a folytatást.
0: Akkor a második fél időre még érdemes kilátogatni, ez a lényeg. Rudi, köszönöm szépen, akkor izgalmas második fél időt kívánunk, és bízunk benne, hogy ha győzelem nem is, de talán az egy pont meg lehet ezen a mai találkozón a NAFTA számára, egy döntetlennel, bár aztán ki tudja, hogy a második fél időben majd milyen plusz energiával, erővel tud a NAFTA is fölállni a pályára. Köszönjük szépen ezt a gyors helyzetjelentést, jó szurkolást, és aztán majd holnap erről lesz egy részletes összefoglaló, amúgy is, illetve majd hallhatnak a mai meccsről nyilatkozatokat is, játékosoktól, a vezetőedzőtől. Rudinak köszönjük szépen, és a helyszínt most visszaadjuk, és ide kapcsolunk a Lendvai stúdióba, ahonnan természetesen még egy pici zene jön, Dániel Figergővel folytatjuk, és aztán hamarosan már csak egy elköszönés erejéig jövök vissza.

Ahogyan én is mondja, nem búcsúztam el, és valóban, na de most. Most jött el az ideje a búcsúzásnak, és megköszönjük azt, hogy ezt a szombat délután velünk töltötték. Olyan vasárnap érzetünk volt egész végig, aztán abban az a jó, hogy holnap is vasárnap lesz, úgyhogy holnap meg majd igazából vasárnap érzete lesz az embernek. Úgyhogy két pihenő nap egymás után, remélem, hogy mindenki tökéletesen és maximálisan kihasználta, akár a vízparton, akár bent a hűvös lakásba, vagy az árnyékos kertben. A lényeg az, hogy még mindig 31 fok van Lendván, úgyhogy nem nagyon enged a forróság, de majd naplemente után azért szépen visszamegy, és reméljük, hogy éjszaka megint tud egy picit frissülni a levegő. Mi is rágyúrunk a holnapra, úgyhogy friss erővel várjuk Önöket majd holnap reggel 17:30-tól, illetve a kollégák, mi pedig köszönjük szépen a figyelmüket, elköszön a délutáni csapat. A zenéket Király Boglárka válogatta, a közvetlen segítőtársam Király Tomi hangtechnikus volt, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, nevükben köszön el a műsorvezető Cseresné István, de további szép hétvégét mindenkinek, minden jót kívánok, legközelebb hétfő reggel várom majd Önöket.

0: te mentél, mentél, és csak húztál, húztál, húztál magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után, magam után.
1: Ilyen.
2: De zöld a réz, már megint, kék az ég, már nekint, előtted égek, pedig tudom, hogy égsz.
1: Ilyen. És ilyen is.

0: Magyar Rádióval.
1: Benedek Elek, a róka és a szarka. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl. Volt egy szarkas, annak 6 fia. Ez a szarka szerette volna megkereszteltetni a fiait, de nem talált papot, aki megkeresztelje. Egyszer, amint nagy búsan üldögélt a fa tetején, arra megy a róka, és felszól hozzá. Na, miért búsult, szarka? Hát, hogy ne búsulnék, mikor 6 fiam van, és nem találok papot, aki megkeresztelje. Jaj, hiszen ha csak az a bajod, mondotta a róka. Ha egyet se búsulj, csak hány le egyenként a fiaidat, én majd megkeresztelem. Hát a szarka mindjárt le is vetette egy fiát. Egy, számlálta a róka, és abban a pillanatban meg is ette a szarka fiút. Az öreg szarka ezt nem látta. Ő is utána mondotta a rókának. Egy. Azután ledobta a másodikat. A róka felkiáltott. 2. S bekapta a szarka fiút. Lekiáltott a szarka is. 2. Na, így szép sorjában mind a 6 fiát lehányta a szarkas, mind a 6-ot meg is ette a róka. Mikor a 6-odikat is ledobta, leszól a rókához. Na, megkeresztelted-e? Meg én. Mind a 6-ot megettem. Jaj, te istentelen! Cserregett a szarka. Megállj csak, kivágom mind a 2 szemedet. Leröppent a fáról, de bezzeg a róka sem várt rá, szaladott árkon bokron át. A szarka mindenütt felette repül, de mikor lelecsapott a földre, a róka mindig tovább ugrott, s így aztán nem tudta utolérni. Amint repül szegény szarka, találkozik egy kopóval, s mondja neki. Te kopó, nem állanál-e bé hozzám béresnek? Én be jó szívvel, mondja a kopó. Ha jól tartasz, majd hússal. Csak gyere velem, mondja a szarka. A mészáros éppen most ölt bikát, ehetsz ottan eleget. Bemennek a faluba, a szarka felszáll a mészáros háza tetejére, ott elkezd cserregni, de olyan erősen, hogy a mészárosnak nem volt nyugodalma. Kimegy a mészáros, ki a felesége. Kimennek a gyermekei is, mind hessegetik, dobálják a szarkát, de az csak cserreg tovább. A ház tetejéről nem repült el, míg a kopó be nem sompolygott a házba, s ott jól nem lakott hússal. Akkor aztán tovább repült, szaladott a kopó is utána. Na, jól laktál-e? Kérdi a szarka. Jól laktam én, lelkem gazdám, de most meg majd elepedek a szomjúságtól. Na, nem baj, gyere csak utánam. Amott abban az istállóban éppen most feji a teheneket egy asszony. Ott majd ihatsz tejet, amennyi csak beléd fér. Elmennek oda, a szarka fölrepül a ház tetejére. Elkezd cserregni. Az asszony kiszalad nagy mérgesen, dobálja, hessegeti. Hessel, szarka, hess! Ne jelents nekem vendéget, bár magam élhessek csak. Ez alatt a kopó bement az istállóba, s a tejet egy cseppedős cseppig megitta. No, szógám, kérdi a szarka. Itt áll-e eleget? Ettem is, ittam is elegendőt, lelkem gazdám. Most már mehetünk a róka után. Repült a szarka, a kopó meg szaladott alatta. S amint egy búza föld felett repült, meglátja a rókát. Ott hevert a búza között. Erre, szógám, erre! Kiáltott a kopónak. Itt a róka! Na, utcu, felszökik a róka, a kopó utána. Kikerülnek a búza földről be az országútra. Éppen akkor ment arra egy ember 3 lóval s szekérrel. A szekéren egy nagy hordó bor volt. Az ember nagy hirtelen lekapja a paltát, a róka után hajítja, de a róka helyett a kopót találta, s szegény kopó abban a helyben megtöklött. Istenemre átámad a szarka az emberre. Éj, agyapját, miért ütötted agyon a szógámat? Mondja az ember. Jaj, hát én a rókát akartam, nem tehetek róla, hogy a kopót találtam. Már akár a rókát akartad, akár nem, mondotta a szarka. Ezért kivágom a lovadnak a szemét. Na, hiszen csak azt próbáld meg, mondotta az ember. A szarka kétszer sem mondatta magának, oda repült a lófehéhez, hogy kiválja a szemét. De az ember sem sokáig gondolkodott. Nagy haraggal a szarkához vágott a baltájával. Az ám. Csak hogy a szarka helyett a lova fejét találta, s olyan erősen találta, hogy a ló egyszeriben felfordul, s kiadta páráját. Ez még nem volt elég, mondja a szarka. A másik két lovadnak is kiváljom a szemét. Na hiszen, csak próbáld meg, mondotta az ember. Én meg is próbálom. Cserregett a szarkas, rászállott a középső ló fejére. Fölkapja a baltát az ember, megcélozza a szarkát. De hogy célozta, hogy nem. Elég az, hogy most a lovát vágta fejbe. A ló felfordult, kiadta páráját, éppen így járt a harmadik is. Azt mondja most a szarka. Ez még nem volt elég? Kiereztem a porodat is. Rászáll a hordó tetejére, a dugóját elkezdi kapirgálni, az ember nagymérgesen odavág a baltával, de úgy odavág, hogy a hordó miszlikbe szakadt. A teménytelen sok bor elfolyt. Elvitte az embert, el a szarkát, még a baltát is, s még ma is viszi őket a bor, ha valahol meg nem akadtak.
0: Itt a vége, most jövünk le. Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Szép álmokat! Szép álmokat! MMR

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.

0: A Szombati Hírmagazin jelentkezik, köszöntöm a hallgatókat, ezúttal egy témával várjuk Önöket. 7 előadást tervezett a 2026-2027-es színházi idényre a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Lesz benne zenés dráma, vígjáték, operett, bohózat és hagyományos dráma is. Botka Ágnes foglalja össze a kínálatot.
1: Az első előadást szeptember 10-ére látták elő, az Udvari Kamara Színház Karádi és a Szerelem, Újszászi és a Világa című zenés drámát. Ennek Lendvai vendégszereplését a Dériné program támogatásával ingyenesen a Ljubljanai Liszt Intézet szervezi. Szeptember 30-án a Rátonyi Róbert Színház társulata Csiki Fényes Kardos a Nagymama című operettjével érkezik. Október 12-én a Bánfalvi produkció Szabó Magda Pilátus című drámáját mutatja be. November 26-án lesz a következő darab, ugyancsak a Bánfalvi stúdió előadásában Ray Kuni Kölcsönlakás című vígjátékával érkezik Lendvára. Január 12-én a Zente Ferenc Színház Ödön von Horváth Máshol van az igazság című színművét hozza el. Február 9-én a Veresegy Színház Bársony Lőrinc Amerikai komédia című zenés vígjátékával érkezik, és ebben a hónapban a Pesti Művészínház Georges Feydeau Kézről kézre az Asszony körbejár című bohúzatát mutatja be az itteni közönségnek. A 2026-27-es színházi idény bérlete 105 euró, diákoknak, pedagógusoknak és nyugdíjasoknak 85 euró lesz az ára. Az előző év bérletesei a jegyeket augusztus 31-én, szeptember 1-én és 2-án hosszabbíthatják meg, illetve szeptember 3-án és 4-én lehet kiváltani az új bérletet délelőtt 9-től 16 óráig a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. A jegyárak 25 euróba kerülnek, nyugdíjasoknak, diákoknak és pedagógusoknak 20 euró. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, mint szervező, a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
0: Szombati hírmagazinunkat hallották, Botka Ágnes nevében is köszönöm figyelmüket.

Na semmi se jó, hát veszek neked egy gyönyörű szép fiút. Majd gazdag lesz, vagy nem lesz gazdag, valamint neki is jut. Én elfáradtam, feladom már, azt hiszem hazamegyek. Csak mosolyog, mosolyog,

pénz, a sok pénz, amit költök rád. Én a sok pénz nem sajnálom, csak te légy a pici párom. Majd, ha nékem sok pénzem lesz, felülök egy repülőt.

már így a pici pálom. Amere én járok, bámul a világ, én illik a sok pénzt, amit költök rád.

kitől lesz a puja. Az esküvődön vidám lesz majd a násznép, a sógoraid eszik majd a halászlét. Szegény Gyula, benne vagy a csávában, sokan voltak már az Ica ágyában. Vigyorog az Ica, megkérte a Gyula,

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

keres a démonok otthon, a gondviselésnek mindenhol kéznyom, a hetedik érzék súgja halkan, esik a téglapon, most ne lépj oda, figyelj a hangra, a belső hangra, ami a jövődet megsúghatja, döntsön a szíved, a legbelső éred meg.

Újvidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.